Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és KAJU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MTI-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június 1-től, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panelek piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külsőpesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
5: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 4 perccel, július 17-e van, én Vörös Levente vagyok, és utolsó napunkat töltjük együtt, amit azért sajnálok is, de most nem ez a téma, hanem mondjuk az időjárás, mert az előrejelzések azt írják többnyire, ma napsütés lesz, hőmérőnk higanyszála pedig 35 fok. Kikúszhat. Csapadékra nem kell számítani. Belemegyünk még ebbe bővebben is, meg persze ránézünk a hírekre, névnapozunk és születésnapozunk is, előbb viszont még a One Republic énekel. Ez a Run, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel!
6: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4:07 lesz, 4 perc múlva, július 17-én pénteken járunk, és akkor, ahogy ígértem, megkukkantjuk gyorsan az időjárást, egy kicsit bővebben is, szóval nézzük, hogy mi a helyzet. Gyorsan akkor ott folytatom, ahol abba hagytam, most éppen 18 fokot mérhetünk, és kell fel a nap. Egy-két felhő erre-arra felfedezhető még az égen. Délután 14-15 óra környékén tetőzik majd a hőmérséklet, 35 Celsiuson, illetve ekkor kell azért odafigyelni az UV-sugarakra is. Az időkép mai ruhatipje lengeruha, tehát valami nyárias, napközben érdemes a bőrünkről gondoskodni valamilyen fényvédőkrémmel, illetve egy sapkát, kalapot felvenni. Csökkent a pollenterhelés, most már a csalánfélék mellett a gombák is közepesen vannak jelen a levegőben, melegfrontra lehet egyébként ma készülni ezek mellett, aminek a tünetei lehetnek a fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, fáradékonyság és a dekoncentráltság is. Ugyanakkor nehéz légzés és légszomj is előfordulhat, emellett rosszabbodhat az asztmások állapota. Magas lesz ma a stroke és az infarktusok kockázata. Még egyébként az a szerencsénk, hogy a túlnyomóan napos idő jó hatással lesz a hangulatunkra, illetve a közérzetünkre. Erősítsük hát immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ezt javasolja az időkép, én pedig kiegészítem, hogy ez lehetőleg víz legyen. És akkor nézzünk rá gyorsan a hírekre, tisztázásképpen, illetve tegnapi eseményként tartottak egy sajtótájékoztatót itt Szekszárdon az Energia Parkban. A felújítással, amit végeznek, 20 éves adósságot törlesztenek egyébként, még a versenyképes járások program keretében fejlesztik az Energia Parkot. Máté Péter alpolgármester pedig ugye július 15-én átvette a már újra harmadjára is leaszfaltozott sportpályát a kivitelező cégtől, a munkálatok befejezésével pedig új szakaszba ért a felújítás. Az egyik részén, tehát nem az egész pályán, keresztpályát alakítanak ki, nagyjából 40%-án, a másikon pedig a focilabda és kosár, focipálya és kosárlabda pálya kap helyet, tehát megmaradnak a palánkok és a kapuk is, visszahordásra kerülnek. Az alpolgármester elmondása szerint érkeznek még új játékok, a régiek karbantartását pedig folyamatosan végzik, és egy 20 éve tervezett nyilvános mosdót is kialakítanak, ami majd a gyermekeket, illetve a szüleiket könnyíti meg abban, hogy megkönnyíthessék saját magukat. Szóval ez valósul meg, az év végéig várhatóan még a fagyok előtt átadásra kerülhet az antrit.hu-n, illetve az Antrit Facebook oldalán videókat és képeket is talál a tervekről, valamint az éppenséggel elvégzett munkálatokról. Na, ugorjunk tovább, mert hogy nagyon fontos hír a szemünk láttára apad el a Duna és szárad ki, kb. Teljes Magyarország, ezt írják a 444-en, ugyanis tegnap sorra dőltek meg a negatív vízállás rekordok a Duna-Magyarországi Budapesttől délre első szakaszán. Egyes vízmércéknél ráadásul intenzív apadás is látható. A tegnap 15 órakor mért Mohácsnál 37 cm, brutális, 8 cm-re volt kevesebb a 24 órával korábbinál, és ami még sokkolóbb, a Duna ezen szakaszán az aszályos időjárás előtt 50 cm volt a legkisebb vízállás, a mostani szint pedig ettől 13 cm-re marad el. Tehát nagyon durva, én is itt néztem, egy grafikon is található, nagyjából 7. hó 6-án még 148, aztán egy héttel később már csak a fele, most pedig csak 37 cm. A vízállás bajánál pedig még sekélyebb a Duna, már a 30 cm is volt szerda délután, és egyébként tegnap lement történelmi vízállás 27 cm alá, tehát 24 cm-re éppen, úgyhogy nagyon-nagyon probléma van. Hát nem tudom, hogy lehet ezt orvosolni. Egy újabb hír a nagyvilágból, illetve országunkból, mert hogy új választási rendszer tervez a Tisza párt, ami szinte lehetetlenné tenni a kétharmados győzelmet. Mellétei Barna Márton ígéretet tett arra egyébként emellett, hogy a Súlyog Tamás alaptörvény módosítással történő elmozdítása csak egy egyszeri eset, és természetesen valamelyest igyekeznek átalakítani majd a választási rendszert is. Hogy hogyan, azt egyelőre nem árulták el, kiegyensúlyozottabb rendszert szeretnének kialakítani, és nyilván ennek az egyik alapvetése, hogy ellehetetlenítsék a kétharmados győzelmet. Végül pedig A hétvégén bedurvul az időjárás és elmarad a Balaton átúszás. Ezt a szervezők közölték, a kedvezőtlen időjárás miatt nem rendezik meg az eseményt. Az erős szél, a hullámzás és a közelgő hidegfront miatt nem garantálhatók ugyanis a biztonságos körülmények. Az új tervezett időpont július 25-e, amiről csütörtökön születik egyébként, jövő csütörtökön születik végleges döntés. Szóval a 44. Balaton átúszásról van szó, nem e hétvégén rendezik meg, ez nagyon fontos. A szervezők úgy döntöttek, hogy elhalasztják. Ez minden, amit tudni kell a hírekről. Gyorsan megyünk tovább, zenélünk egyet, aztán természetesen köszöntjük a névnaposainkat is. Maradjon velünk a Hertzel, ez a Stay. Jó reggelt!
1: Ez az Andrit reggel.
2: My whole life, waiting for the right time.

Szép jó reggelt, ez az Antriz reggel, 7 perc múlva fél héthez érünk, és akkor köszöntjük a névnaposainkat ma az év 198. napján, még 167-tel a vége előtt. Elek és Endre névnapot tartunk ma. Az Elek vitatott eredetű férfi név, a görög Alexios, Alex magyar megfelelője, más vélemény szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek névből származik. Az Endre pedig az András férfi név alakváltozata a magyarban, az Endre a magyarországi latin Andreas névváltozatból, vagy a német Endres Enders névformából származik. A Tutor Fogarasi nagyszótár szerint Hellén, azaz ógörög eredetű, mind az Endre, mind az András alak minden bizonnyal ez utóbbi latin közvetítéssel érkezett nyelvünkbe. De vannak még egy pár amma, akik ünnepelnek, Ajándék Alexia Annalotti, Bánk Celina Cettina, Cyril, Donáta, Jessica, Kirill, Leo, Leon, Lionel, Lotti, Magdaléna, Magdó, Magdolna, Marcelina, Mária, Marléne, Ond, Robert, Roberto, Robin, Robinson, Ruszalka, Ruszlán, Ruszlána, Sarolta, Szabolcs, Szalád, Szegfű, Szólád, Szórád, Veszta, Vetúria, Zoárd, Zoárda, Zobor és Zuárd. Hát számokra is kívánunk. Sok-sok boldog névnapot, köszöntjük őket természetesen, majd a születésnaposainkat is. Elő viszont még fokozok egy kicsit a hangulatot. Britney Spears-el, ez a You Drive Me Crazy. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: Szép jó reggelt, gyönyörű reggelt kívánok! Pontban, tűpontosan fél hét van, folytatjuk az Antrit reggelt, amelyben ma most ezúttal a születésnaposainkat köszöntjük. Akad belőlük egy pár a mai napon, például Csillagné Szántó Polixénia, korábbi önkormányzati képviselő, aki a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke is volt. 3 nap múlva lesz 4 éve, hogy nincs már velünk, rá is emlékezünk ma. Ahogy Kovács Pál 6-szoros olimpiai bajnok magyar vívónkra, sportvezetőre, Kárpáti Rudolf 6-szoros olimpiai bajnok magyar vívóra, és természetesen ünnepeljük Angela Merkel német politikus szövetségi kancellárnő születésnapját is, ahogy megemlékezünk, illetve együtt ünnepelünk Vásári André operaénekessel a 2009-es Csillag születik tehetségkutató műsor felfedezetjével, illetve Verrasztó Evelin magyar Európa bajnok úszónővel és Viktor Lindelöf svéd labdarúgóval is. Hát sok boldogságot kívánunk nekik, zenélünk is egyet hamarosan, természetesen a kalendáriumot is kinyitjuk, úgyhogy érdemes velünk tartani.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antriz reggel. Július 17-én pénteken járunk 3:47 előtt 9 perccel, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, kinyitom a kalendáriumot, megnézzük, mi történt ma, a legfontosabb eseményeket pedig kiemelem. Ó, van belőlük jó sok, úgyhogy kezdjük egyből 1440-ben. A fehérvári bazilikában ugyanis Szécsi Dénes bíboros a Szent István erekje tartójáról levett koronával Magyarország királyává választotta Avatta első Ulászlót. A Szent Koronát nem tehették első Ulászló fejére, mert az az özvegy Erzsébet királyné ellopatása alatt állt, tehát ellopatta és magánál tartotta. Elkezdődött ezen a 17 éven áttartó trónviszály, ez csak ezért volt érdekes. Aztán 1453-ban Franciaország győzelmével Anglia felett véget ért a 100 éves háború, 1841-ben Spanyolország véglegesen átadta Floridát az Egyesült Államoknak. Már a 20. századba ugrunk, 1917-ben, mikor is a brit királyi család Hannoveri házról Windsorra változtatta a nevét. 1918-ban a német U-55-ös tengeralattjáró a La Manche csatornán torpedóval elsüllyesztette a brit hadsereget, szolgálatában álló RMS Kárpátiát, amely 1912-ben ugye a Titanic utasait mentette. Aztán 1945-ben a II. Világháború után Truman, Stalin és Churchill részvételével megkezdődött a Potsdami konferencia, ami a II. Világháború európai eseményeit zárta le, és döntött Európa újjárendezéséről. A tanácskozás Churchilltől egyébként a Terminál akció fedőnevet kapta. 1954-ben megkezdődött az első Disneyland építési munkálata Kalifornia államban, aztán 1959-ben dr. Louis Leakey megtalálta a legrégebbi, nagyjából 600 ezer éves ismert emberi koponyát. És végül egy utolsó hír, 1975-ből az űrhajózás történetének első amerikai-szovjet közös vállalkozása összekapcsolódott, és 44 órán át együtt repült a Soyuz 19 és az Apollo 18 űrhajó. Ezek voltak hát a legfontosabb események, szemezgettünk belőlük, a folytatásban pedig rátérünk még egyszer az időjárásunkra, illetve a sport híreken is átfutunk. Előbb viszont bálozunk egyet az Operában, a KFT-vel. Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: A bálban jártunk a KFT-vel, jó reggelt, ez az Antrit reggel, 3 perc múlva a 3:47-re érünk, héthez érünk július 17-én pénteken, és akkor közben ránézzünk az időjárásunkra is. A reggeli 18 fokhoz képest, reggeli, hát még mindig reggel van, de hogy a korai 18-hoz képest most már 21 fokot mutatnak a hőmérők, derült az ég, kezd kisütni a nap, kivilágosodni, úgyhogy tök szuper szerintem az időjárás, UV-sugárzásra kell készülni 11 és 15 óra között, egyébként pedig 35 fok lesz ma a maximum, esőre nem kell számítani, az időkép ruhatépje pedig lenge, nyári ruha. Ez minden, amit egyelőre most így érdemes megemlíteni, ránézünk majd még a reggel folyamán az időjárásunkra, de előbb a tegnapi sport eredményekből szemlézünk, mert hogy elképesztő bravúr született az U20-as férfi kézilabda Európa bajnokságon tegnap. A magyar srácok 27-25-re győzték le a németeket, ezzel ma elődöntőt játszhatnak, és azzal a Szlovéniával, akiket már a csoportkörben megvertek. Aztán rugdossuk a labdát, bár a VB-n szünnap volt, ugye tegnap az európai kupasorozatokban volt magyar érdekelt, a Ferencváros a szerb Vojvodina gárdáját fogadta, ez az Európa Liga selejtezőjében történt, és 3-0-ra győzedelmeskedett is. De Salakon is volt érdekeltünk, a romániai Jászvásáron tartott WTA 250-es tornán Udvardi Panna verte lengyel ellenfelét 2-0-ra, ezzel pedig a negyed döntőbe jutott, úgyhogy sok sikert kívánunk minden három érdekeltnek, a kézilabda labdarúgó csapatnak is, illetve Udvardi Pannának a folytatásban. Mi pedig megyünk tovább Kéti Denisszel, és természetesen a horoszkópozással is, csak hogy megnézzük, milyen jó szerencséje lesz a mai nap. Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: All Night Long. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra 48 lesz hamarosan, és megkezdjük akkor a horoszkópunkat, hogy tényleg megnézzük, mit jósol ma önnek a csillagkép. A rák, ha jól akarja értékelni az életét, akkor nézze meg másokét is. Az összehasonlításban úgy találhatja majd, hogy még mindig a szerencsésebbek közé számíthatja magát, ezzel visszanyerheti optimizmusát, életkedvét. Az értékelés ugyanakkor arra is jó lehet, hogy ráébredjen, ki is szorulhat segítségre az ön környezetében. Van, akinek úgy tudnak segíteni, hogy az gyakorlatilag semmiben nem kerülne önnek. Tegye meg! Az oroszlán a jegyében járó Jupiter az Uránusszal kerül fényszög kapcsolatban. Hatására a szellemi teljesítő képessége megnő, ugyanakkor kapkodóvá, türelmetlenné válhat. Ha vezet, legyen óvatosabb, ne vágja földhöz a mobiliát, ha épp nem működik. Meggyűlhet a baja a számítógépekkel és a közlekedési eszközökkel is, ugyanakkor nagyon eredeti gondolatai támadhatnak hirtelen, jegyezze le őket. A szűz rengeteg stressz helyzetnek van kitéve a munkája miatt, a mai estéjét azonban szigorúan szentelje a kikapcsolódásnak. Nincs az a pénz, ami most felérne egy késő délutáni tóparti lazulás eredményével. Ha baráti vagy családi összejövetelre hívják, ma tilos lemondania, a lelkének, a szellemének is szüksége van a felfrissülésre. Egy jó beszélgetés lelki-szellemi nagymosásként funkcionálhat. Mérlekként kiválóan érzi magát a bőrében, és ez okot ad önnek arra, hogy a mai napját sportolással vagy valamilyen nagy erőkifejtést végző, igénylő fizikai munkával, egyéb erőpróbával töltsem. Hegyet mászhat, kertet áshat, avagy táncolhat hajnalig. Az utóbbit azonban csak akkor tegye, ha a szabadságát tölti éppen. Nem lenne jó, ha holnap kótyagosan kellene munkába mennie, az alkohollal is bánjon csinyen, bár ugye holnap szombat, szóval remélhetőleg nem kell munkába mennie. A Skorpiónak kedve kerekedhet ahhoz, hogy valamit átalakítson az életében. Kezdheti mindjárt az otthonával. Ha ön spirituálisan is fejlett lény, akkor a lakberendezési lapokon túl egy feng shui könyvet is beszerezhet, hogy minden tökéletes legyen. Ezt annál is jobban teszi, mivel az uralkodó bolygója az otthon életterületét közelíti. Ez most valósággal felszólítja önt, hogy felújítson, hasznos-e legyen, vagy lebontsa, ami végképp haszontalan. A nyilas uralkodó bolygója az életvidám oroszlán jegyében igazán gyakorlatiasan és jól is érezheti magát. Lelkesedése nőttön nő, és ez a legjobb út a sikerhez. Egy kisebb közösség élére is állhat, akár a munkahelyén, akár a közéletben, vagy a lakóhelyén. Az önvezetési stílusa mindenkinek bejöhet, hiszen valósággal anyáskodó a beosztottjaival szemben, de arra azért ügyeljen, hogy az önállóságukat meghagyja. És akkor itt most teszünk egy vesszőt, megfelezzük a horoszkópunkat, a bakkal megyünk majd tovább természetesen, előbb viszont még kámráddal öleljük meg magunkat. Ez a Hug Yourself, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Kámrádés újdonsága, hágja a selfit az Antit reggelben, 6 óra 53 van, július 17-én pénteken járunk. Ez a csávó, esküszöm, hogy egy zseni, egyébként még a Covid idején lett igazán felkapott, és most már tényleg ott van folyamatosan a toplistákon, a hallgatottsági toplistákon is. No de, ugye abba hagytuk a horoszkópunkat, ugye az nyilas volt az utolsó, úgyhogy érkezik a bak, velük folytatjuk. A bak általában óvatos duhaj, ma mégis meggondolatlanul beleveti magát valamibe, akár egy vállalkozásba, akár szerelembe. Nem baj, mert éppen így ad esélyt annak, hogy végre valami jó történjen az életében. A régi kudarcokból most tanulhat, sőt, most annál jobban élheti meg az eseményeket, minél több régi rossz tapasztalaton van túl. Most úgy képes tanulni a kudarcokból, hogy azt jóra is fordítja ebben, bár ilyen lenne mindenkinek a mai napja. A vízöntőnek a bolygóállások ma azt mutatják, hogy sok problémás kérdést megbeszélhet, tisztázhat ma a kedvesével. Maga is úgy érezheti, hogy bizonyos elhallgatott dolgait végre fel kellene fednie. De ne zúdítson mindent egyszerre a társa nyakában, amit pedig a végleges megsértése nélkül nem árulhatna el neki, azt jobb, ha végleg titokban tartja, különösen akkor, ha annak már nincsen jelentősége az ön életében. A halakat az uralkodó bolygójával együtt kapcsolódó Uránusz mostanában folyamatosan a változásra kényszeríti. Szerencsére mostanra már maga is belátja már, hogy meg kellene változtatnia egy korábbi döntését. A rugalmasság most fontosabb, mint a presztízs vagy a hiúság. Minél korábban belátja azt, annál kevesebb veszteség éri, akár anyagi, akár érzelmi vonatkozásban. Egy jó barátra mindig számíthat, ha tanácsra van szüksége. Néha még a pénzügyekben is. A kos jegy szülöttei újabban különösen ki vannak téve annak, hogy valamilyen kulturális zsákutcába kerülnek, vagy rabjává válnak egy lélekrabló szektának, vagy egészségkárosító szenvedélynek. Ha ezt belátja, akkor van út a kilábalásra. A jegyében járó nap Neptunusz és Szaturnusz hozhatta önt ilyen szolgai helyzetbe, de hamarosan érezni fogja, hogy ez nem önnek való út. A bika ha harmóniát akar teremteni a párkapcsolatában, akkor biztosítsa a kedvesét a szeretetéről, a hűségéről. Persze mostanában a szabadságát mindennél többre tartja, de ön olyan ügyesen tudja csavarni a szót, hogy a kedvesének végül is be kell látnia, hogy ehhez épp hogy szüksége van egy odaadótársra. És ki más is lehetne az, mint éppen ön. A végén még azt is sikerülhet elérnie nála, hogy megkérje a kezét. Az ikrek bármibe is fog a mai napon, az valahogy másképpen sül el, mint tervezte, ezért fokozottan szüksége lesz a rugalmasságra, valamint a humorérzékére. Szerencsére ő már eleve a változékony jegyek közé tartozik, és az Uránusz hatására most a leginkább alkalmazkodó tud lenni. Amennyiben átlátja az értelmét és lehetőségeket, melyeket a pillanat rejt magában, a legjobban akkor jár, ha nem tervezel semmit, legyen spontán. No, hát sok szerencsét, jó szerencsét kívánok én is a mai napra, remélhetőleg olyat mondott most önnek a horoszkópja, amely nem érinti rosszul. Egyébként időjárás fronton tényleg nagyon-nagyon szép időnk van, egyre jobban süt a nap, 21 fok, és egyéb a sárga riasztás van kiadva hőségre is. Úgyhogy kánikula érkezett fölénk, erre készüljön, hogyha most készül el valahova, például arra is, hogy 35 fok lesz ma a maximum, az UV-sugárzás pedig igencsak erősen is alakulhat 11, valamint 15 óra között, szóval erre mindenképpen érdemes figyelni, sapkával készülni, kalappal készülni, fényvédő krémet berakni, és ha még most szedi elő a szekrényből a mai ruháit, akkor lenge ruhát, nyári ruhát szedjen elő, az időkép is ezt jósolja, szerencsére csapadékra nem kell számítani. Úgyhogy ez minden, vigyen magával akár friss gyümölcsöt a munkában, de a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is figyeljen, egy nagyobb kulacs, amit többször újra tölthet, jól tud ma jönni. Úgyhogy ez minden, ami egyébként várhat ránk, a túlnyomóan napos idő pedig jó hatása lesz a hangulatunkra, a közérzetünkre, azon túl persze, hogy péntek van, szóval ezt is érdemes élvezni. És természetesen a dalokat is, ezek jönnek majd a folytatásban, Sasival kiegészülve, akivel a napi ötösnek eredünk útjára, és azt fogjuk kérdezni tőlük, hogy nem fogom most elárulni, érdemes velünk tartani a folytatásban, természetesen a hírekből is informálódunk, hamarosan 7 óra, tartson velünk, jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és KAJU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MTI-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június 1-től, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panelek piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külsőpesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés.
6: Rádió Andrét időjárás.
7: Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
7: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu
6: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel járunk, 2 óra után, én Vörös Levente vagyok, és már megérkezett a stúdióba Sasi.
8: Csoda szép reggelt, szia Levi.
0: És megtapsolunk ma is.
8: Aj, köszönöm szépen a héten utoljára.
0: A héten utoljára.
8: Induljon nekem is jól a napon.
0: Együtt ébredezünk, így van. Tehát jól indul a nap, hisz süt. Mármint a nap.
8: És kellemes nagyon egyébként a hőmérséklet most még.
0: Igen, 18-ról egy kicsit 21-re melegedett, és akkor
8: de
0: majd lesz
8: ennél melegem. De friss nagyon a levegő most, igen.
0: Ja, most jöttél, hát te tudod, hogy mi a helyzet. No, a napi ötösre rátérve mi a mai témánk, a pénteki
8: a kérdést
0: egyszerű kérdést
8: tettük fel. Igen, elég egyszerű volt. Gyümölcsleves hidegen vagy melegen?
0: Igen, ezt
8: erről lehet vitatkozni.
0: Lehet
8: szerintem
0: vitatkozni, és el is mondom majd, hogy miért pattant ki ez a kérdés a fejemből. Elő viszont Olivia Rodrigo újdonságával ébredezünk, még ez a Drop Dead. Jó reggelt!
6: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Ugráltunk egy kicsit a Girls Aloud, de jó reggelt, ez az Antit reggel. 3 perc múlva 7:45-nál járunk, és akkor folytassuk, illetve kezdjük meg a napi ötösünket. Mi a mai kérdésünk?
1: Oké, okay, ezt a kérdést tettük fel, hogy gyümölcsleves hidegen vagy melegen?
0: Na, egyből vágjunk bele Nikivel az élen.
1: Oké, okay. Mit tudtatunk Nikiről? Niki igazi sportos nő, ez pedig úgy néz ki, öröklődik, mivel egy nagylen sikeres sportoló. Jaj, mivel egy nagyon sikeres sportoló lány anyukája. Még nem ébredtem fel.
0: Na hát jó reggelt, Nikit hallgassuk.
2: Hát egyértelműen hidegen, melegen az lehetetlen kategória.
0: Akkor ez 1-0 hidegnek.
1: Ez gyors válasz volt.
0: Ez
1: eldölt. Oké.
0: Okay. Niki nem ragozta túl.
1: Helyes.
0: Nem is kell egyébként. A kérdésünk tényleg csak ennyi, hogy hidegen vagy melegen. A következő alanyunk, delikvensünk Norbi.
1: Így van. Norbihoz kötődik a környék legnagyobb retrodiszkó sorozata, ahová neves DJ-ket is meg szokott hívni.
0: Na, hallgassuk, hogy ő vagy akár a neves DJ-k hogy eszik a gyümölcslevest.
3: Jéghidegen, jéggel. Finom szilvaleves, fahéjjal, jéggel jöhet, vagy gyümölcsök, mindenféle eper, cseresznye, bármi jöhet bele, de jéghideg legyen.
0: Hát így ez igazi. Jéget is rakna bele.
1: Egyébként érdekes, mert ezt olvastam, hogy nem annyira jó egyébként nyáron nagyon hideget enni. Meg ez a jeges sem. Víz, meg inni sem, így van.
0: Hát igen, mert ugye...
1: Akkor per pillanat jól esik az emberek, de annyira lehűtöd a szervezetedet, hogy sokkal nehezebb dolga lesz utána
0: felmelegíteni. Igen, mert ez ilyen termodinamikai cucc. Ez olyan, mint amikor bemész a medencébe, és előtte hideg vízzel zuhanyzol, hogy az amúgy sem meleg víz, egy kicsit melegebb legyen.
1: Igen, igen.
0: Mert
1: igen.
0: Akkor a test egy kicsit átveszi azt a hideg hőt, hát és nincs akkor a különbség.
1: Igen, igen.
0: Nem jön ki. Most nyilván, hogyha nyáron megissza az ember a hideget, és kin meg 30 akárhány van, akkor az ember teste lehűl, kin meg 30 akár plusz, akkor nagyobb a különbség, és ettől rosszabb.
1: Igen, meg
0: az
1: ugye
0: érzet.
1: Mindig ajánlják nyáron ugye a meleg teákat, meg a meleg forró italokat, de hát ez szörnyű szerintem. Meg én mondjuk egy ilyen
0: Szobahőmérsékleten
1: szoktam, így van, köszönöm szépen.
0: Maradjunk a szobahőmérsékletben. Hogy gyümölcsleves esetén szobahőmérsékletről beszélhetünk-e, az
1: hát,
0: majd kiderül,
1: igen.
0: Mert hárman még hátra vannak, akik elmondják nekünk, hogy hidegen, avagy melegen eszik a gyümölcslevest. Elő viszont Jason Derulo énekel nekünk. Jó reggelt!
4: Ez az Antrit reggel.

0: Valahol biztos unnak már, reméljük, hogy nem itt. Jó reggelt, ez az Antwit reggel, 7 óra 22 van, július 17-én, pénteken járunk, és a napi ötös tárgyaljuk, a mai kérdésünk pedig...
1: Az volt, hogy gyümölcsleves hidegen vagy melegen?
0: Így van, ketten már elmondták a véleményüket, ugye Niki egyértelműen hidegen, melegen ehetetlen, Norbi pedig hasonlóan jéghidegen kéri,
1: jó
0: szilvaleves fahéjjal. Jég, az a lényeg, hogy hideg legyen. Na de, hallgassuk Zolit, mert hogy ő a következő a sorban.
1: Oké. Okay. Zoli néha felbukkanhat filmekben, pár éve aktívan statisztáskodik.
0: No, hát akkor hallgassuk, hogy ő mit gondol.
2: Hát ez egyértelmű. Ez egyértelműen hidegen. Nem tudom, hogy lehet melegen enni gyümölcslevest. Szóval, még hidegen gyümölcsleves fagyival, az nagyon adja.
0: Igen, meg lehet turbózni a gyümölcslevest.
1: Igen, tejszínhabba szokták még, ugye? Igen,
0: fagyiba. Nem hideg, igen. De tejszínes? Vagy hideg tejszínhabba?
1: De lehet szerint, igen. Hideg tejszínhabba. Hűtőben, így van. Vagy akár megszórni kis mandulával a tetejét, tehát lehet azért ezt variálni.
0: Igen? Uh-huh. Na, arról még nem hallottam.
1: És mentalevéllel, isteni finom. Na.
0: Vagy fagyival, éppességgel, ahogy
1: van,
0: Zoli szereti.
1: Van.
0: No, ketten vannak még hátra, akik elmondják nekünk itt a pinteki kérdésünkre válaszolva, hogy ők hidegen, avagy melegen szeretik a gyümölcslevest, csak van olyan, aki melegen.
1: Szerintem már nem lesz. Nem gondolnám.
0: Nem gondolnám?
1: De hátra sose lehet tudni.
0: Én hallottam már olyan emberről, aki melegen szereti.
1: Hát gyerekkorunkban csak úgy ettük, ha belegondolsz, nem?
0: Hát majd
1: beszélgettünk itt, igen.
0: Átárgyaljuk, ketten vannak még hátra. Velük folytatjuk erről viszont a Maroon 5 énekel. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: Szép jó reggelt, ez az Antriz reggel, 7:31 van, július 17-én pénteken járunk, és még a napi ötös tárgyaljuk Sasival, az utolsó etaphoz érkeztünk.
1: Így van, és az volt a kérdésünk, hogy gyümölcsleves hidegen vagy melegen?
0: Így van, Timi mondja el előbb, hogy ő hogy eszi a gyümölcslevest.
1: Timiről mit tudhatunk? Timi óriási Robert De Niro és Al Pacino rajongó, oda van a régi jó színészekért.
0: Na, hallgassuk Timit.
2: Úgy emlékszem, hogy az általános iskolában talán ilyen langyosan is kaptunk gyümölcslevest, illetve lehet, hogy csak langyosan kaptuk a gyümölcslevest, és én azt úgy is imádtam. Viszont ez mondjuk ilyen cseresznyés, meggyes gyümölcsleves, amiről én beszélek, viszont mondjuk egy ilyen eperkrémlevest, vagy sárgabarackrémlevest, azokat abszolút csak hidegen szeretem.
0: Ja, ez volt a kérdés apropója, hogy én is úgy emlékszem, hogy az iskolában a menzán még adták langyosan,
1: vagy majdnem melegen,
0: majdnem
1: is
0: melegen, de hidegen igen. Semmiképpen.
1: Nem, és mindig szerintem megyleves volt, legalábbis én arra emlékszem, mindig ilyen savanykás volt, de egyben meg jó édes is, igen, jó híg.
0: Igen, de azt nem értem, hogy ilyenkor ki akartak direkt cseszni a gyerekekkel, hogy melegen adták, vagy...
1: Hát mert egy leves az meleg, nem? Szerintem valahogy, hát most már nem, de azért annak idején, amikor még én voltam gyerek, akkor még nem voltak divatok ezek a krémlevesek, meg ezek a hideglevesek. Tehát akkor a leves az egy főétel előtti.
0: De jó, hogy ebben is változott a világ.
1: Egyébként igen. Igen.
0: Mert itt a meleg gyümölcslevessel lehet, hogy most néhány gyereket ki lehetne kergetni, bár nem tudom, hogy egyébként még melegen adják.
1: Meg azt sem tudom, hogy a gyerekek mennyire levesesek már.
0: Én sem ennyire egyébként.
1: Na lát, azért mondom, nagyon sok emberre beszélek,
0: minden nap eszem leves, de
1: nem.
0: Ha nem muszáj, akkor nem.
1: Akkor nem, vagy nem kívánod, vagy úgy nem.
0: Nem, mert olyan, nem tudom. De hogyha esetleg van valaki, akinek a gyermeke mostanában gyümölcslevest evett az iskolában.
1: És melegen. És
0: meg tudja mondani, hogy melegen vagy hidegen, akkor várjuk a hívását a 74444-en. De meg is írhatja nekünk a 30-as 944-44-en, és közben pedig meghallgatjuk azért Máriát is, okay. Róla mit lehet tudni.
1: Mária imádja a zenét, az irodalmat, a rendet és a tisztaságot.
0: Na, hallgassuk, hogy ő hogy eszi a gyümölcslevest.
3: Meg tudom kérdezni, hogy az éttermi étlapon ott van, hogy meleg gyümölcsleves, hogy ez mennyire megkívánom nyáron, hogy meleg, vagy meleg gyümölcsleves lehet hidegen, legyen szíves, vagy pedig általában hideg gyümölcsleves van, és akkor megkérdezem, hogy esetleg fölmelegítenék nekem, mert furán néznének rám. Ha meg itthon készítem, akkor nyilván, ha még langyos, vagy meleg, akkor teszek bele egy kis hideg bort, vagy pezsgőt. Akkor mindjárt hideg lesz, már mindjárt ehető lesz. Akkor még a többiek meg is kérdezik, hú, de finom, már mitől ilyen jó ez a gyümölcsleves? Hát, tettem bele egy kis alkoholt hidegen, tehát nyilván melegen, nem tudom elkezdeni, langyos talán, ha nagyon-nagyon hideg, tehát mint a jégkockát is tesze bele, akkor még a tömést is kiszedje az ember fogából, szóval azért az sem annyira jó, meg a víze sem. Szóval ki mit szeret? Ha valaki gőzölökbe szereti, hát akkor próbálj meg forrad borra.
0: Na, megkaptuk a tippet. Kizárólag 18 év felett.
1: Szemeim így kikerekedtek egyébként, hogy pezsgővel meg borral, így még nem kóstoltam soha. Na, de nem is hallottam róla.
0: Én sem, de
1: hát egyszer érdemes lenne megpróbálni.
0: Itt az idős hasi, hogy megpróbáld.
1: Mindenképpen, én nem csinálok gyümölcslevest, úgyhogy majd valakinek javaslom, hogy
0: készítsen. Én meg nem szeretem a gyümölcslevest.
1: Hát akkor ezt megbeszéltük.
0: Én mindig csak a levét kanalazgattam ki, úgyhogy nem nagyon toltam túl, maradjunk.
1: Majdnem akkor inkább ilyen ital helyettesítő volt, nem?
0: Hát igen, a belsőségeit nem szerettem, ha lehet így fogalmazni.
1: Hát ha nem vagy nagyon gyümölcs szerető, akkor nem is csodálom.
0: Nem, főleg azokat nem szeretem, amik benne voltak, szóval. Igen. No, de mindegy is, a lényeg, hogy akkor többségében hidegen szeretik a gyümölcslevest a napjátos tagjai. Megköszönjük nekik az egész hetes részvételüket, elengedjük őket, most pedig rákanyarodunk az utakra, mert hogy hamarosan jövünk a legfontosabb útinfokkal. Maradjon velünk!
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
6: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06 35 30 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
8: Friss ízek, szuperárak, csak a CBA-ban. Chio Oven paprikás chips 229 forint, friss szőlő 899, paradicsom 395, zamatos őszi barack 799 forint per kilogramm. Húspulttal rendelkező üzleteinkben a csont nélküli sertéslapocka csak 1299 forint. Finomat jó áron a CBA-ban. Ajánlatunk július 16-ától 19-ig érvényes.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És mellett is vagyunk a legfontosabb közlekedés infokkal. Sasi, mi a helyzet, mit látunk az
1: akkor
0: utakon?
1: Akkor nézem és mondom is. Az M6-os autópályán az országhatár felé vezető oldalon, Szekszárd és Bátaszék térségek között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot és egy forgalmi sávot aszfaltozás miatt. Az 5603-as Bátaszék-Bonyhád összekötőn a kaszálást végeznek, útszűkületre kell számítani, de ugyanezt teszik az 5112-es úton is Szekszárd-Palánktól, Tolnán keresztül egészen Faddig. Az 55-ös főúton pedig Pörbőnynél fél kilométer rendfélpályás a lezárás, Árok-Patkai szegély rendezés miatt.
0: Én pedig gyorsan közelítek a városra, azt látom, hogy kezd azért megélénkülni a forgalom az Újvárosi templom előtt, illetve a volt Skálaruház előtti kereszteződésben is, ez a főút nyilván, és természetesen a Kórházi Kápolnánál is már kezdenek állni a sorok a Csatári körforgalommal egyetemben. A volántelepi lámpa fogja a forgalmat az elkerülőn, az autóbuszállomás-vasútállomás közötti szakaszon pedig azért figyeljen még a gyalogosokra, hiába péntek van, még ilyenkor mennek az emberek a munkába. Ha ön is itt tesz, akkor mindenképpen figyeljen az utakon, rendőről, trafiról nem kaptunk bejelentést, de amennyiben valami szokatlant lát, tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg velünk a 30-as 944-44-en SMS Viber üzenet formájában. Hamarosan időjárás azunk, addig pedig jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel! Skapadabadu pindigli bandu diudu.

0: nincs kiszállás. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 3:48 múlt el 1 perccel, július 17-én pénteken járunk, és akkor most a napjadás után, meg az útinfok után egy kicsit belevetjük magunkat az időjárásban, mi a helyzet, mit tudunk a mai napról.
1: Mondom is, pénteken összességében sok napsütésre van kilátás a térségben, számottevő csapadék nem várható. Majd az éjszakai órákban viszont már többfelé várható zápor, zivatar. Napközben általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, néhol előfordulhatnak élénk délies széllökések is, majd déjjel a hidegfront érkeztével egyre többfelé északnyugatira fordul a feltámadó szél. Hajnalban 17, délután pedig 34 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Így van, most jelenleg 26-ot mutatnak a hőmérők, és gyengén felhős az idő, de azért sütkérezik a nap, én azt látom. Te mit látsz, Sasi?
1: Én is pontosan azt így a szallagfüggöny igen, mögül.
0: Pont az, hogy sütkérezik a nap, 11 és 15 óra között, tehát UV, magas UV sugárzásra kell készülni, fényvédőkrémmel, kalappal, sapkával mindenképpen készüljön, hogyha esetleg akkor menne valahova. Az eső pedig majd tényleg az esti órákban ilyen 21 óra környékén érkezhet erős széllel, és az éjszaka folyamán 20 fokig hűl majd le a levegő, ami még talán meleg, nem? Éjszakára.
1: 20 fok? Nem, szerintem
0: az már úgy kellemes?
1: Hát ez, hogyha nem mozogsz már, ülcsörögsz, vagy fekszel, akkor szerintem az már
0: holnap egy kicsit
1: kellemes lesz.
0: Holnap egy kicsit borúsabb időre kell számítani, esőre és felhőkre, de ez majd a
1: de ennek örülni fogunk zenéje. Szerintem.
0: Egy kicsit most már igen hiányzik a kánikula után, mert
1: nem
0: hogy ma is az lesz.
1: A talajnak, a földnek is, a Dunának, természetnek.
0: Mint, így van, mert hogy így a vízállás abszolút kritikus szinten igen. van. Egyébként a pollen terhelésre ránézve a csalánfélék mellett most már a gombák is csak közepes spóraszámmal vannak jelen a levegőben. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. Úgyhogy ez minden a kánikula miatt, fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, fáradékonyság, dekoncentráltság mind-mind előfordulhat, csupa-csupa jó dolgok.
1: Tapasztaljuk néha magunkon azért, nem? Az egyik tünetet.
0: Magas lesz a stroke és az infarktusok kockázata, ugyanakkor a túlnyomóan napos idő jó hatása lesz a hangulatunkra, meg a közérzetünkre. Amellett, hogy péntek van, ezt ne feledjük, meg az se, hogy erősítsük immunrendszerünket sok friss gyümölcs fogyasztásával, illetve megfelelő mennyiségű folyadék bevitelével.
1: De ezt mond magadnak is, légy szíves, sok finom gyümölcs fogyasztásával.
0: De nem, víz, nem itt szeretem. A víz nekem a
1: igen,
0: megfelelő
1: rendes,
0: mennyiségű
1: látom,
0: folyadék.
1: Igen, nagyon rendes, hogy látom, hogy iszod folyamatosan.
0: Lobogtatom. Ön is lobogtassa, akár egy kulacsban, akár valami emlékeztetőbe érdemes felírni, hogy így vizet van. Inni időnként, amikor kell a szervezetnek. No, hát ez minden az időjárásunkról. Megyünk tovább, összegezzük hamarosan óránkat, mert hogy a végéhez érünk, előbb viszont még éneklünk egyet. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, az utolsó perceket tapossuk már a 7 órában, úgyhogy nagyon gyorsan, nagyon-nagyon gyorsan, Sasi, okay, mi volt a mai kérdésünk?
1: Értettem a célzást, gyümölcsleves hidegen vagy melegen? Ki ez hogy szereti?
0: És többnyire azt válaszolták,
1: hát,
0: hogy...
1: Hát nagyon egyszerű volt a válasz, hogy mindenki hidegen, sőt valaki jéghidegen, jéggel esetleg még egy
0: vagy
1: picit kiegészítve, vagy hideg pezsgővel, borral, hogy egy picit langyosra sikeredett volna, vagy nem volt elég ideje lehűlni, egy kis tejszínhabbal akár,
0: fagyival,
1: vagy fagyival, mandulával megszórva.
0: Timi pedig akár langyosan is elleszegeti a menzás gyümölcslevest. No, ennyi, ami belefért az összegzésbe, úgyhogy szaladunk tovább, a következő órában programozni fogunk, illetve recepte ajánlatokat is hozunk a hétvégére, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartani. Most hírek, aztán jövünk vissza, ne menjen sehova.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Snackstardon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 0-24-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
7: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
3: Ennyi volt a reklám.
2: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és KAJU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MT-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június 1-től, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panelek piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
8: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
4: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, az Antrit reggel, 4 perccel járunk 8 óra után, július 17-én, pénteken, végre péntek van, itt vagyunk Sasival, jó reggel.
1: Én szerettem a hétfőt is egyébként, nekem az is fantasztikus volt.
0: De örülök, ma péntek persze. Van, ma nem hétfő,
1: értem,
0: hanem péntek.
1: Értem, Levi.
0: Nagyon szép időnk van, süt a napocska, már 27 fokot mutatnak a hőmérők, hát most még kellemes, aztán a folytatásban majd ez a 34-35 már...
1: Elég lesz majd utána.
0: Hát ne, hát sütni fog a nap, és majd...
1: Napközben is este fele már remélhetőleg várható lesz egy kis
0: 21, most már odaírják, 21-22 óra, akkor érkezhet hozzánk zivatar, és hűl a levegő, úgyhogy tök jó időnk lesz a mai napon, meleg, meleg fülleten, ennyi, ami hátrány lehet. Úgyhogy mindenképpen készüljön az UV-sugárzásra, meg persze a legjobb dalokra, amik érkeznek a folytatásban is, programozunk egy kicsit, meg recepteket hozunk, hogyha nincs még ötlete, hogy ne készültem volna.
1: Kíváncsi
0: ha még
1: vagyok.
0: Nincs ötlete a hétvégi menüre, akkor természetesen ebben is segítünk, úgyhogy érdemes velünk tartani. Elő viszont Lisa Stansfield énekel The Real Thing, ezzel folytatjuk, jó reggelt!
3: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Who is bad? Ő volt Michael Jackson és a Bad itt az Antrit reggelben. Jó reggelt, 8 óra 14 a pontos időnk. Miért mondvám ugye a pontatlant? Teszem fel a kérdést magamnak.
1: Pedig amikor mindig meg szoktam nézni az órámat, de most nincsen rajtam.
0: Július 17-e van, így péntek, van. És akkor programozunk egy picit, mert hogy receptjeink is vannak, de előbb...
1: Ne keverje meg, Levi.
0: Nem keverlek meg, programozunk, ahogy
1: programozunk.
0: Megbeszéltük.
1: Így van. Megbeszéltük az előbb, hogy receptezünk.
0: Nem, azt beszéltük meg, hogy programozunk.
1: Jó.
0: Mármint nem programnyelven írunk, hanem programokat hoztunk.
1: Próbálunk ajánlani.
0: Igen, így van. Na, mit találtál?
1: Na, én találtam a Babics Mély Kulturális Központban 2 filmet is, de mint kiderült, 3-at is vetítenek. Pénteken, szombaton és vasárnap délutánonként 16:30 kezdéssel Minyonok és Szörnyek című családi animációs filmet vetítik, majd 18:30-kor ugyanezen a 3 napon az Ulissza című előadást lehet megtekinteni.
0: Így van, ez egy Christopher Nolan új filmjéről van szó, Matt Damonnal, Tom Hollanddal, Anne Hathaway-jel, Atya úristen, milyen szereplőgárda, 172 perc, majdnem 3 óra, és egyébként az az érdekesség ennek a filmnek, ezt csak így zárójelbe téve elmondom, hogy van IMAX változat is.
1: Az és mit jelent?
0: Hát, hogy ilyen nagyon extra, teljesen más, mint a sima mozi. Még a 3D-nél is sokkal-sokkal jobb. Magyarországon egyetlen helyen lehet nézni Budapesten, de egyébként egész Európában 4 mozi van, ahol meg lehet nézni.
1: Tehát más élményt ad, gondolom.
0: Teljesen más élményt ad. Egy óriási produkcióról van szó, úgyhogy érdemes itt megnézni. Tegnap volt a premierje, és már itt Szexárdon is lehet.
1: Igen,
0: ez
1: igen.
0: Nagyon nagy szó, úgyhogy érdemes ellátogatni 18:30-kor, illetve a Vajanát is elkezdik 14 órakor vetíteni, ami egy szinkronizált amerikai kalandfilm, ugye a rajzfilmből át élő szereplősre átkonvertált Vajanáról van szó. Az érdekessége, hogy Dwayne Johnson az élő szereplős filmben is játszik, az angol változatában, a rajzfilmnek pedig szinkronhangja
1: volt.
0: Úgyhogy tök érdekes, és egyébként szerintem tök jól jön ki, hogy ugyanazt a karaktert hozza. Nyilván ez nekünk annyira nem érződik, de a szinkron színész az szerintem ugyanaz lesz. No, hát akkor Vajana, aztán érkezik ugye a Minyonok, és természetesen az Odüsszeia. Ezt lehet megtekinteni ma az Agora moziban. Én pedig akkor ne menjünk olyan messzire, hoztam egy programot a Művészetek Házából, Holokauszt túlélők a zsinagógák címmel. Noam Chen kiállításáról van szó, aki nemzetközi hírnévre tett szert az Izraelt lélegzett elállító tájainak képeivel ábrázoló fotósorozatával, és ez a kiállítás most egy kicsit más, ami itt látható, mert hogy Közép- és Kelet-Európa zsinagógáit mutatja be, a művei a kitartás és a zsidóság folyamatos jelenlétének témáját járják körül. Ez egyébként egészen augusztus 1-jéig látogatható, 10 és 17 óra között a Művészetek Házában, hétfő, valamint vasárnap kivételével. És ha már itt vagyunk, még nem menjünk olyan messze, ezt csak ilyen közérdekű infoként elmondom, hogy a Babics Mihály Kulturális Központ július 20-a, valamint augusztus 2-a között, beleértve az Agora mozit is, zárva tart, úgyhogy akkor nem lehet majd sem mozizni, se egyéb kiállításokat meglátogatni. Úgyhogy ezt mindenképpen kalkulálja bele, hogyha valamilyen programra, eseményre szeretne elmenni. Ez minden, ami Agora mozi. Szerintem akkor ezt így egy csokorban letudtuk, megtárgyalhattuk, és a folytatásban is természetesen hozzuk a programokat a hétvégéről. Elő viszont Hathaway énekel nekünk, nem Vladislav, hanem Vadislav. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel.

0: Szép jó reggelt, ez az Antit reggel, 8 óra, 26, 4 perc múlva már fél 9-nél járunk, július 17-én pénteken, és akkor az Agora mozi, illetve a Babis Vianyi Kulturális Központ programjai után most belevetjük magunkat egyéb hétvégi programokba is.
1: Szeretnék ajánlani kettő

0: vízparti programot is. A Zenél a strand neked koncertsorozat ezen a hétvégén is folytatódik Faddomboriban. Az élőzenés közvetlen hangulati vízparti délután tökéletes kiegészítője ugye a strandolásnak is. Szombaton, július 18-án 4 órától másképp zenekar fog fellépni. Ugye itt a helyszín a Faddombori főstrandja, belépés a rendezvény látogatása teljesen ingyenes, azonban érdemes pokroccal készülni a fűbenüléshez, a helyszíni büfék pedig hideg italokkal várják a vendégeket. Vasárnap pedig 4-től 6 óráig Beach Karaoke by Edo-val, itt pedig Gutpinter Edit lesz majd egyébként a segítségére a karaokizni szeretőknek vagy vágyóknak. Nem tudom, hogy ki ismeri, vagy ki nem, én már hallottam őt énekelni, egyébként is nagyon-nagyon szép hangja van. Aztán egy másik vízparti program, ez pedig a Tóparti Koncert Est. Folytatódik a Tóparti Koncert sorozat, július 18-án a környék egyik legnépszerűbb énekese, Gebhard Csaba ad koncertet Szálkán. Ha a tavalyi koncertből indulunk ki, akkor ezt nem érdemes kihagyni. Csabi koncertje után pedig Pike DJ visz táncba mindenkit, egy fantasztikus retro bulival.
1: Igen, Gebhard Csabáék ugye a Thinking formációval voltak bent nálunk nemrég, úgyhogy érdemes visszahallgatni.
0: Meg a Pünkösdi Fesztiválon ugye léptek fel, igen, először igen, mutatták meg a zenekart, a
1: megyei mozaikos beszélgetést visszahallgatni a YouTube csatornánkon megteheti. Egyébként pedig, ami még fontos, ha már a vízpartoknál vagyunk, biztos, hogy van érintett, gondolom, legalábbis abból kifolyólag, hogy elég sokan szoktak Balatont átúszni, és most is ugye július 18-19-én lett volna az esemény valamelyik nap, de végül úgy döntöttek a szervezők, hogy elhalasztják, mert a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előjelzése alapján, és úgy döntöttek, hogy akkor nem tartják meg, hanem július 25-e, tehát a jövő hét vége a következő pont, amiről jövő héten csütörtökön fognak biztosra döntést hozni. De most egyelőre ennyi, szóval ne induljon neki, hogyha esetleg tervezte átúszni a Balatont idén, mert hogy elhalasztják, ez minden egyelőre.
0: És legalább a foci rajongóknak tudnám ajánlani, ugye itt a labdarúgó világbajnokság döntője július 19-én vasárnap lesz majd, és úgy itt a mérkőzést, akik már eddig is esetleg követték, ugye a szekszárdi vendéglátóhelyek többségében a teraszokon élőben közvetítik, érdemes akár egy csapattal, barátokkal összejönni, és ott közösen drukkolni és élvezni.
1: Vagy a spanyoloknak, vagy az argentinoknak.
0: Így van, biztos, hogy nagyon fergeteges meccs lesz.
1: Igen, ennek van egyébként egy tök érdekes háttérsztoria is. Ezt még csak gyorsan elmondom, lehet, hogy így érdekesebb nézni majd a meccset. A 19 éve Lionel Messi a Barcelona sztárjaként egy ilyen jótékonysági fotózáson vett részt, amelyben egy kisgyermeket fürdetett tulajdonképpen. Ez volt a reklámfotózás célja, és Lamine Yamal tartotta a kezében, aki most jelenleg a spanyol válogatott sztárja, 19 évesen, és Lionel Messivel fog farkas szemet nézni majd a világbajnoki döntőben, úgyhogy ez csak egy ilyen kis háttérsztori. Érdekes lehet, ha így nézi a meccset, akkor mindenképpen ad egy plusz szerintem
0: biztos,
1: hozzá.
0: Biztos, hogy eszükbe jut, akkor majd igen.
1: Igen. Úgyhogy ezek a programok még, aztán rátérünk hamarosan majd a receptekre is, előbb viszont elmegyünk és zenélünk egyet mindjárt, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
3: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
1: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló! És a lóban mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel.

0: Szép jó reggelt, ez az Antit reggel, 8 óra 40 van, ez pedig azt is jelenti, hogy lassacskán belevágunk a receptezésbe, előbb viszont még elhagyjuk a várost.
1: Mindenképpen, mert találtál nagyon jó programokat
0: így van,
1: közben.
0: Két programot még mindenképpen szeretnék ismertetni. Az egyik a Cikói falunap, Bonyhád mellett nem messze található ugye Cikó, és programokkal, falunappal várják szerintem igazából mindenkit, tök jó dolgok. Anita koncert, DJ Szatmári, este pedig utcabál a koktélbenddel, szerintem tök jó lehet ez holnap, egyébként 18-án lesz. Az iskola téren egészen pontosan, és egyéb kísérő programok is lesznek, úgyhogy érdemes ellátogatni. Illetve Nagy Dorogon is falunapot tartanak ma és holnap. Ez is az általános iskola udvarán lesz, és a holnapi program egyébként labdarúgótorna főzőverseny, este pedig Happarty, a TLG akusztik műsora Blues Travel Band és 20 órakor bikini koncert. Ezt csak azért mondom, mert hamarosan nálunk is énekel majd a bikini, de nem akarok ennyire előre szaladni.
1: Nagyon jó programok vannak egyébként, az ember csak tényleg győzze fejét kapkodni, nem?
0: Ilyen tök jó.
1: De amikor van, akkor meg rengeteg programok. Helyen van, és olyan nehéz eldönteni, most akkor melyiket választ.
0: Igen.
1: Nem, hogy melyik ujjadba harap bele.
0: Körülbelül. No, akkor most pedig térjünk át, még a programok előtt azért enni is kell valamit
1: hát
0: otthon. Úgyhogy térjünk át a menüre, mi a helyzet?
1: Na, mi beszélgettünk 2-től 8 óráig is, ugye azt a kérdést tettük fel a napi ötösnek, hogy a gyümölcslevest hidegen vagy melegen szereti.
0: Így van.
1: És egyöntetően mindenki ugye azt mondta, hogy hidegen. Ezért hoztam egy jéghideg spanyol paradicsomlevest, azaz a gazpacsót. Nagyon egyszerű egyébként az elkészítése is. Hozzávalók 1 kg érett paradicsom, 1 darab kígyóborka meghámozva, 1 darab kaliforniai paprika, 1 gereszt fokhagyna, 2 evőkanál olívaolaj, 1 evőkanál ecet, ez lehet ugye alma vagy borecet. Elkészítése is nagyon egyszerű, 10 perc alatt megvan, ezeket a zöldségeket ugye nagyjából összedaraboljuk, aztán beledobjuk a turmixgépünkbe, összeturmixoljuk simára, hogy jó krémes legyen, aztán ízesítjük sóval, borssal, hogyha szükséges. Ugye ezt egy órára a hűtőbe tesszük, és hidegen pirítóssal tálaljuk.
0: Jó kis pirítóssal.
1: Nagyon jól hangzik, és nagyon egyszerű, úgyhogy ezt tényleg főzni sem kell, nem fogjuk bemelegíteni a konyhánkat, úgyhogy szerintem érdemes ezt kipróbálni.
0: Jó, én meg egy bemelegítős, bemelegítős receptet hoztam.
1: Igen.
0: Mézes mustáros, tepsis csirkecombokat egészen pontosan.
1: Levi.
0: Lehet 4 darab egész csirkecomból, vagy 8 darab alsó per felső csirkecomból készíteni. 1 kg burgonyával meghámozva, cikkekre vágva, 2 darab sárgarépával felkarikázva, 1 nagy fej lilahagymával félfőre vágva, és 4-5 gereszt fokhagymával egészben kicsit megnyomkodva a pácshoz, mert hogy ugye kell hozzá pác is, 3 evőkanál olívaolaj vagy olvasztott zsirkel, 2 evőkanál magos vagy sima mustár, 2 evőkanál méz, 1 teáskanál fűszerpaprika, 1 teáskanál morzsolt majoránna, avagy kakukkfű, és egy kis só, bors ízlés szerint, egy csipetnyi, egy leheletnyi, egy gondolatnyi.
1: Ahogy ki ilyen, hogy gondolja,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen, szeretni. Igen. Azért a recept egy zseniális egyébként maga a recept szerintem, mert ahogy kisül a húsból a szaft, igen, meg ez a mézes mustáros pác így összeáll, és átjárja ezeket a zöldségeket, ugye a burgonyát, a répát, a hagymákat, az zseniálisan tudhatni.
1: Csak mondom, hogy nagyon éhes vagyok. Úgyhogy ne ennyire folytasd ezt a dolgot, jó?
0: Mi?
1: Mert hangosan korog a gyomrom.
0: Ja, és még csak reggel van, úgyhogy...
1: Igen.
0: Igen, szóval várni kell erre. Úgyhogy nagyon egyszerűen csak meg kell tisztítani a húsokat, szárazra törölni, és nagyjából 20 percre bedobni a pác elkészítése után. Ezt egy kis tálkában kell összekeverni a pácot, tehát semmi extra. Bedobni 20 percre a sütőbe, és utána már csak meg kell egy kicsit fűszerezni.
1: Ezért jó egyébként a csirkés ételmet, tényleg nagyon gyorsan elkészül, és sokféleképpen lehet elkészíteni. De esetleg gondoljunk azokra is, akik mondjuk nem esznek húst, de szeretnének valami könnyed vacsorát például elkészíteni maguknak. Ilyen a fokhagymás, citromos, cukkinis tészta.
0: No,
1: hozzávalok 200 g tészta, ugye például spagetti, 2 darab közepes cukkini, 3 gereszt fokhagyma, fél citrom leve és reszelt héja, 3 evőkanál olívaolaj, parmezán, friss bazsalikom. 15 perc alatt el lehet készíteni, feltesszük ugye a tésztát sós vízbe főni, közben a cukkinit legyaloljuk vékony csikokra vagy karikákra, egy serpenyőben az olívaolajon megpirítjuk az úzott fokhagymát, ez kb. 1 perc, majd rádobjuk a cukkinit. Ugye a cukkinit 3-4 percig még pirítjuk, hogy még roppanós maradjon, ugye ne legyen teljesen ilyen összeaszalódott formában. Aztán öntjük hozzá a kifőtt tésztát, citromlevét és héját, majd megszórjuk parmezánnal és bazsalikommal. Szerintem ez tök egyszerű, még szinte a gyerekek is el tudják készíteni.
0: Igen, és húsmentes. Ha esetleg valamelyik recept bővebben érdekli, nem tudott volna jegyzetelni, akkor nagyon szívesen segítünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy akár írásban is érdeklődhet Facebook oldalunkon, SMS Viber üzenetben pedig a 30-as 944-44-en. Úgyhogy ennyit a receptekről, dalolunk egyet, aztán hamarosan összegezzük óránkat, mert odaérünk a végéhez. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: És itt volt a bikini, jó reggel, ez az Antrit reggel, 4 perc múlva 9 óránál járunk. Ahogy mondtam, tényleg jött a bikini, ahogy megy majd nagy dologra is holnap 20 órától. Tehát programoztunk, gyorsan foglaljuk össze, így hogy van. Mit érdemes akkor betervezni a hétvégére.
1: Hát ugye parti programokat is emlegettünk, ugye vízpart mellett Domboriban ugye szombaton.
0: Ja, azt hittem, hogy diszkó, parti. Nem olyan parti.
1: Hát ki mire gondol, vagy ki mit szeretne, de lehet, hogy olyan.
0: De nem elefántson parti.
1: Nem elefánts. Nem tudtam egy ritmus felvenni még ma reggel veled, de imádlak egyébként. Na szóval akkor Szálkán és Domboriban is érdemes lesz egyébként kilátogatni. 4 órától kezdődnek a koncertek, ugye Szálkán Gebhardt Csabit, ugye mondtuk, hogy ő a zenekarával fog majd fellépni. Utána
0: a
1: DJ lesz zenél, a strand lesz, így van, Domboriban. Ott is, sőt, még utána vasárnap is lesz egy karaoke, hogyha valaki szeretné kipróbálni, hogy mennyire tehetséges az énekben, akkor azt megteheti Gutpinter Edit segítségével.
0: Filmek az Agora moziban, egész van. Hétvégén, 14 órától.
1: Sőt,
0: már.
1: Sőt, 3 filmet is.
0: Vajana, Minyonok és a Szörnyek, illetve az új Odüsszeia. Lesz még a Noam Chan kiállítását lehet megnézni Művészetek
1: így
0: házában.
1: Így van. Akár foci VB-t is nézni együtt közösen.
0: Foci VB-t nézni,
1: nagy
0: igen.
1: Nagy kivetítőkön, meg ugye, amit mondtál, akkor nagy dologon lesz, ugye akkor falunap.
0: Falunap, cikon is falunap, holnap.
1: És szerintem bőségzavarával küzdködünk megint, igen. Hogy akkor mit válasszunk, hova menjünk.
0: Nyilván időjárás függvénye is.
1: De szerintem szerencsénk lesz, mert már nem lesz nagy kánikula.
0: Azért
1: az esőben
0: lehet,
1: nem
0: hogy...
1: tudom, hogy mond esőt holnapra, így
0: egy
1: konkrétan.
0: Kicsit igen, igen mond holnapra esőt, illetve lehűlést, úgyhogy ezt bele kell kalkulálni a délelőtti órákban mindenképpen, délután.
1: Akkor vásároljon mindenki délelőtt, így van, meg főzőn finomakat, adtunk recept ötleteket is, ugye levesre is, főételre is, hús nélküli ételekre.
0: Így van.
1: Jó kis salátákat lehet készíteni. Úgyhogy szerintem pont ideális ez az idő erre.
0: Pontosan, és akkor elérkeztünk a 9 óra elejéhez hamarosan, tehát 2 perc múlva már 9 óra ne járunk. Sasi, köszi, hogy itt voltál velünk
1: nagyon
0: a
1: szépen,
0: héten.
1: Nagyon szépen, köszönöm én is, nagyon gyorsan eltelett egyébként ez a hét, úgyhogy legközelebb augusztusban fogunk találkozni.
0: Igen.
1: Úgyhogy csoda szép hétvégét, még nyarat kívánok mindenkinek.
0: Köszönöm szépen,
1: köszönöm
0: szép napot
1: én is,
0: neked.
1: Szép napot,
0: szia! Szia. Mi pedig megyünk majd tovább a 9 órában, a hírek után beszélgetni fogunk. Máté Péter alpolgármester érkezik hozzánk, aki beszámol itt a város ügyes-bajos dolgairól is, úgyhogy érdemes velünk tartani. Maradjon velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arcadepage.hu.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fennsíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. 2 bozót tűz is volt a Pest vármegyei város környékén. Egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fennsíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztult el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat, a természet pedig évekre szóló sebet kapott. Vörösegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegrédhez. Náluk sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést. Legyen a tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-ai ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márkanév alatt forgalmazott instant leves és tiszta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban megrendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a szalmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. A BRFK kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek.
3: Rádió Antenna. Időjárás.
7: A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki jégeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra után járunk, 4 perccel, én Vörös Levente vagyok, július 17-én pénteken. Hamarosan pedig megkezdjük beszélgetésünket Máté Péterrel, Szekszárd alpolgármesterével, akivel kivesézzük a város ügyes, bajos dolgait. Mindjárt kezdünk, maradjon velünk!
3: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, vendégem már a stúdióban, Máté Péter, Szekszárdváros alpolgármestere. Jó reggelt, köszöntöm.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, hallgatóknak és a riporternek is.
0: Volt egy közgyűlés, talán kezdjünk ezzel, Szekszárdváros kedden tartott egy rendkívüli közgyűlést. Milyen döntések születtek, mit lehet erről tudni?
1: Volt például egy olyan napirendünk, ami kettő napirendből állt, a távfőszolgáltatónak a beruházása. Szekszárdváros területén egy 1,5 milliárd forintos pályázatból a csőhálózat nagy részen cseréje történik. Ennek a cserének a tervezése az egy komoly költség, és erre a tervezésre elvileg közbeszerzést kellett volna kiírni. Első körön a közbeszerzési tervben volt benne a tervezés, de a Artim Andrásné ügyvezető nagyon jól gondolkodott, és különféle árajátokat kért, azaz indikatív árajátokat kért mindenhonnan, és sikerült neki egy beszerzési értékhatár alá levinni, közbeszerzési értékhatár alá levinni, tehát sima beszerzéssel beszerezni ezt a tervezést, ami azt jelenti, hogy 50 millió forint alatt lesz a tervezési díj, ezért kellett módosítani a beszerzési szabályzatot. És jóváhagyni egy másik napirendben, pedig jóváhagyni a szerződéskötést részére, mert a szerződéskötéshez kell a közgyűlési jóváhagyása.
0: És akkor ez, ha jól értem, azt jelenti, hogy lényegesen lerövidül az idő, amit a közbeszerzésnek a kiírásával...
1: Hát körülbelül fél évvel előbb lehet megbízni a tervezőt. A közbeszerzésnél különféle eljárásokon drágább is, közbeszerzési szakértőre van szükség. Ez itt kihagyható az egyszerű beszerzésnél. Szóba került a Balatoncepezi tábornak a sorsa. Balatoncepezi tábor jelenleg üzemképtelen, tehát nem lehet használni táborozásra, semmiféle minősítése nincs meg, beszakadt a tető. Egy elég nagy területen elterülő táborról beszélünk, én magam is ott táboroztam gyerekkoromban, először még sátortábor volt, utána építették a jelenlegi téglaépületeket, de sajnos nagyon rossz állapotban vannak, és több településsel vagyunk közös tulajdonosok, úgyhogy arra bíztuk arról döntés volt, megbízok a polgármester urat, hogy vegye fel a kapcsolatot a tulajdonostársakkal, és döntsük el közösen, hogy mi legyen a sorsa. Egyőre ennyi a közgyűlési döntés. Véleményem szerint, ez a saját véleményem, ezt a tábort nem tudjuk fenntartani, most már teljesen más. Ami problémát jelent, hogy 1,5 kilométer a legközelebbi strand, én is ott voltam, az útszélén mentünk strandra táborozni, abban az időben ez nekünk nagy dolog volt, de most már a gyerekek nem hiszem, hogy ilyen táborba szeretnének menni, a szülők se igazán engedik ezeket meg, úgyhogy kihasználhatatlan a tábor. Esetleg a közelében van egy Erzsébet tábor, ami Zánkán van, az sokkal jobb szolgáltatásokat nyújt, és kedvező áron.
0: Akkor benne van az értékesítés a
1: lehetőségek között ott van, de a tulajdonostársakkal együtt majd el fogjuk ezt dönteni.
0: És hogy mi van a városban, itt Szekszárdon leginkább érdekli az embereket, talán a varjú téma, meg szó lesz még a parkolókról, és természetesen az energiaparknak a felújításáról is. Elő viszont meghallgatunk egy dalt, ne menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Máté Péterrel, Szekszárdváros alpolgármesterével, akivel az előzőekben kimerítettük a keddi rendkívüli közgyűlés témáit. Most viszont térjünk vissza egy kicsit Balatonszepezről a városba. Mi a helyzet itt a környéken, legfőképpen ugye a varjakkal, mert hogy ez mindig előkerül a téma, és szerintem aktuális is. Hangos, piszkos, mit lehet róluk tudni, van-e valami ebben fejlemény?
1: Sajnos a varjak a városlakók életét nagyban nehezítik. Hangosan kárognak és nagyon csúnyán piszkítanak, autókat, padokat, járdát összepiszkítják, nagyon nehéz takarítani, jelenleg a városban padokat takarítjuk, ez is vizesen lehet csak takarítani, és mondjuk azt, hogy egy lehetetlen küldetés, mert 5 perc múlva ott van rajta a következő adag, úgyhogy ez nagyon komoly probléma. Próbáltuk a varjú fészkeket leszedni, nem jártunk sikerrel, vágtunk le ágakat, amiért már a hatóság dorgált meg bennünket, hogy miért vágtuk le, ez például a Diens iskolában volt, ahol a gyerekeinkre potyogott a vadgyűrűlék a játszóra, a homokozóra, úgyhogy ez komoly gondot jelent nekünk. Most találtunk egy olyan céget, felvettem a kapcsolatot vele, ez én voltam, aki vállalja azt, hogy ezeket a fészkeket megszünteti, és ugyanoda nem tudnak fészkelni. Varjútelepek felszámolásával foglalkoznak, várjuk az ajánlatot tőlük, tehát ez hamarosan meg fog történni. Egyéb vad problémáink is vannak, vannak a városban rókák, nagyon sok helyen bejönnek a vaddisznók, és nehezen bánunk vele, például rókára tettünk ki rókacsapdát, macskát fogtunk vele. A macskák előbb bemennek, mint ahogy a róka megtalálhatók, ezért bezárt a csapda, ez már lehetetlen a rókára, teljesen esélytelen, hogy bemenjen a róka még a csapdához állt macskához. Úgyhogy próbáljuk ezt a problémát is megoldani. Egyelőre ez a cég, ez vállal ilyeneket, nem tudjuk még, hogy mennyi pénzért, hogyan, mikéntje van, de a kapcsolatot felvettük, keressük a megoldást. Volt solymászunk is, a solymásszal odáig jutottunk, hogy a varjak arról a részről elmentek, a szomszédba, a szomszédfára fészkeltek, nem mentünk előrébb, tehát ugyanis Szekszárdváros lakóink az életét keserítik meg.
0: Ja, hangosak is, és hát, hangosak, legfőképpen a
1: költési időszak
0: egészen pontosan. És ugye itt a hatóság is megköti a város kezét, tehát azt még tisztázzuk, hogy nem lehet csak úgy leszedegetni ezeket a fészkeket.
1: Tudunk kell, hogy a vetési varjú védett. Költési időszakban nem szabad hozzányúlni, nem tudunk vele kezdeni semmi, nem szabad zavarni se a vetési varjút a költési időszakban, és ez az időszak, ez elég hosszú.
0: Úgyhogy meg kell várni, és akkor utána lehet vele.
1: Utána lehet, akkor el is mennek egyébként a varjak, de követi időszakra megint jönnek, és napközben akár elmennek valahol táplálékért, de utána megjönnek.
0: És természetesen megkeserítik az emberek életét. Például az autókét és a parkoló autókét. Na, akkor kanyarodjunk át egy kicsit a parkolók helyzetére. Itt is van előrelépés vagy fejlesztés. Erről mit kell tudni?
1: Ez egy hosszabb folyamat. A Szekszárdváros belvárosában nagyon kevés a parkoló. Nagyon sok lakó panaszkodik, hogy nem tud hol megállni. Egyébként jogos. Tehát valamikor úgy épültek ezek a lakások, ezek a tömbházak, hogy két lakásra volt egy autó. Most jelenleg egy lakásra van két autó, ez a gyakorlat. Szinte minden családhoz tartozik két autó, céges autó, vagy akár másmilyen, és nem tudnak hol megállni. Szeretnénk enyhíteni ezt a parkolási problémát, és megvizsgáltuk a belvárost, pont ahol épp vagyunk, tehát Veselény utca, Mikes utca, Arany János utca, Csokonai utca, a valamikori Dómuszáruház környékét, ahol most a másik üzlet van, és mindenképp szeretnénk itt bővíteni, ez sajnos zöld felületnek a feláldozásával jár, de úgynevezett gyeprácsos parkolókat fogunk kialakítani, ami valamilyen szinten azért zöld, és egyébként elnyeli a vizet, tehát a talajba be tud folyni, ha esetleg van csapadék, akkor az eltűnjen a talaj. Ez körülbelül 50 darab parkoló, erre megvan az engedélyünk, vállalkozóval egyeztettünk, várhatóan szeptember elején fog kezdődni a munka, és november végére befejeződik. Ezt folyamatosan fogjuk tájékoztatni a lakosságot erről.
0: És hogy mi a helyzet egyéb felújításokkal, például az Energia Park kapcsán, arra is rátérünk majd, előbb viszont meghallgatunk egy dalt, ne menjen sehova. Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Máté Péterrel, Szekszárdváros alpolgármesterével, akivel az előzőekben már átágyaltuk kicsit a közgyűlés után a varjakat és a parkolók helyzetét is itt Szekszárdon. A másik ilyen fejlesztés pedig az energiaparkban valósul meg éppen. Ugye itt volt egy problémás eset, hogy az önkormányzat nem vette át az aszfaltozott játékterületet, ott a sportpályát. Ezzel most mi a helyzet, hogy áll a dolog?
1: Problémás volt az aszfaltozás. A versenyképes járásprogramból költünk erre a játszótérre pénzt, ez egy támogatás, amit elnyertünk, és mindenképp szerettük volna ezt az aszfaltozott pályát felújítani és megosztani. A felújítás során sajnos nem sikerült az aszfaltozás, vízes maradt, tehát megállt eső után megállt rajta víz, közben megjött a tél. A telet meg, akkor nem lehet aszfaltozni, a telet megvártuk, utána a következő aszfaltozás sem volt hibátlan, és egy harmadik rétege, harmadszor is neki állt a kivitelező, nagyon sajnálom, mert rengeteg pénzbe került ez, és szerintem neki ez mínuszos is lesz, de egyelőre mi nem vettük át, most már a harmadik nekifutásra egész jó lett, úgyhogy most már nem áll meg rajta a víz szerencsére, és ez úgy kell elképzelnünk, hogy a jelenlegi méretű aszfaltozott felületet megfelezzük, egyik fele egy kresszpark lesz, másik fele pedig egy foci és kosárpálya, palánka körbekerítve, tehát ott nyugodtan tudnak a gyerekek, fiatalok labdázni, játszani, a másik oldalon pedig a kresszparkot megvalósítjuk, és akkor ott meg lehet tanulni a kreszt a gyerekeknek.
0: És nem csak a gyerekeknek hát, kedvező ez, hanem a szülőknek is az energiapark felújítása kapcsán nem a sportpályánál, hanem úgy ámblokk az egész nagy parkban zajlanak felújítások, érkeznek új játékok is?
1: Igen, de legfontosabb dolog, ami érkezni fog, az egy nyilvános mosdó WC, nagyon nagy probléma. Én 20 éve voltam a körzet képviselője, és az első perctől kezdve ezen dolgoztam, hogy sikerüljön megvalósítani, sajnos nem sikerült. Most volt ez a lehetőség, ez a versenyképes járásprogramból, hogy erre szabadon felhasználható pénzeszközt kaptunk, és ezt el tudjuk erre költeni. A munkaterület átadás megtörtént, úgyhogy ez egy nagyon örömteli dolog, és így folytatódni fog az összes részének, tehát egyelőre a munkaterületátadás az aszfaltozott pályánál történt meg, utána következőben majd, amikor a kivitelező kéri, akkor a mosdó WC, és utána pedig a játékoknak a munkaterület átadása. Lesz olyan játék, amit elbontunk, például a kötélhinta, az a legjobb szóra, az már elhasználódott, régi volt, nagyon szerették a gyerekek, ez helyett egy új kötélhinta lesz, amelyiken tudnak csúszni ezzel a tányéros ülőkével, amit egyiket rendszeresen leszakítanak, nem győzzük pótolni, és a játszótérről annyit kell még elmondanom, hogy a felügyelet az negyed évente történik, tehát minden játszótéren negyed évente van egy felügyelet, és az a cél, aki felügyeletet végzi, ajánlatot ad arra, hogy melyik játékot hogyan kell megjavítani, és meg is javítja. Egyébként egy ilyen szerződésünk van egy céggel, és ez negyed évente történik a város összes játszóterén.
0: És mit lehet tudni a kivitelezésnek a határidejéről?
1: Ezt pontosan nem tudom megmondani most, de ebbe az évbe befejeződik. Tehát idei évbe befejeződik a kivitelezés, és az egész energiapark felújítása meg fog történni.
0: Nagyon szuper hírek ezek. Máté Péter, köszönöm, hogy itt volt ma reggel, és beszámolt ezekről.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Hát halad a városunk mindenféle fejlesztéssel, mint főként a parkolók a belvárosban mindig nagy problémát okoznak. Hát akkor most megtudtuk, hogy ezzel is mi lesz végül.

0: Ül. Mi pedig megyünk tovább a folytatásban, ránézünk az utakra, illetve az időjárás helyzetére is, aztán természetesen összegzünk, de ott még nem tartunk, előbb zenélünk, maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpad,

0: tanuló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépésztechnikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
1: Már megint egy hétfő kedd.
2: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
3: Ennyi volt a reklám. Ez az Andrit reggel.

0: Szép jó reggelt, vagy már inkább napot, ez az Antris reggel, 9:36 van, és ahogy ígértem, ránézünk gyorsan az utakra, mert hogy itt Tolna megye útjain is rengeteg munkálatot végeznek, főként a környéken, például az M6-os autópályán, ahol továbbra is aszfaltozási munkálatok miatt a leálló sávot, valamint egy forgalmi sávot le is zártak, az országhatár felé tartó oldalt érinti a dolog, egészen pontosan a 154-es, valamint a 161-es kilométerek között, nagyjából Decs vonalától Bátaszéki fellehajtóig. Ezen kívül a szedresi fellehajtóktól hézagés, repedés, kiöntés zajlik egy forgalmi sáv lezárásával szintén az országhatár felé tartó oldalon a Fácánkerti pihenőig bezárólag nagyjából, és Bogyiszlónál, nem is Bogyiszlónál, hanem az M6-os M9-es csomópontjánál útkarbontartási munkákat végeznek fönt az M6-os autópályán egyébként. A gyorsító sávot egészen pontosan lezárták, úgyhogy emiatt érdemes figyelni. Ezen kívül munkálkodnak a környéken alsóbrendű utakon is, az 51-12-es úton kaszálnak, egészen Szekszárdpalánktól Faddig, Tolnán keresztül, illetve ugyanezt teszik az 56-03-as Bátaszék-Bonyhád összekötő úton is. Az 55-ös főúton Pörbölynél munkálkodnak, Árokpatka, valamint szegélyrendezés zajlik, emiatt félpályás lezárással érdemes számolni, az M9-es autóúton pedig útmenti növényzet gondozása miatt már a Duna túloldalán, tehát Bács-Kiskun megyében útszűkülettel érdemes szintén számolni, mert azzal találkozhat, illetve burkolatot is tisztítanak egyes helyeken. A városra közelítve azt látni, hogy annyira nem élénk most a forgalom, inkább csak a központban találkozhat nagyobb sorokkal, például a Bezerédi utca aljánál, a Kórházi kápolnánál, valamint a Bocskáró áruház előtti kereszteződésben. Az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, mint ahogy az szokott lenni általában mindig, de nagyjából máshol járható is a város. Ezen kívül a trafiról kaptunk bejelentést, az 56-os főúton Várdombon van kint a rendőrautó, illetve máshol talán nem is mérnek, úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg velünk a 30-as 944-44-en SMS Viber üzenet formájában. Megyünk tovább, ránézünk az időjárásra, önnek pedig jó utat kívánunk!
1: Antrit reggel!

Csoda, szép napot kívánok, ez az Antrit reggel, 14 perc múlva 10 óránál járunk, ez pedig azt is jelenti, hogy ránézünk még egyszer az időjárásunkra a reggel folyamán. 31 fokot írnak most a hőmérők, a reggeli 18-ról azért elég sokat emelkedett, nyilván ennek megvannak a bizonyos hátulütő is, ezekre is rátérünk hamarosan. Egyébként nagyon szépen süt a nap, és derült az égbolt, úgyhogy erre érdemes számítani, sárga figyelmeztetés van kiadva a hőségre is, mert hogy igencsak megemelkedik még ez a 31 fok és 35 lesz a maximum ma egészen pontosan. 11 és 15 óra között UV-sugárzásra kell készülni, úgyhogy ha készül valahova, akkor egy fényvédőkrém, sapka, kalap mindenképpen legyen önnél, illetve a lengeruha nagyon fontos, amitől nem izzad meg annyira, legalábbis tud szellőzni a bőre, ez mindenképpen fontos. 15 órától majd egy kicsit beborul az ég, de hát csak egy-két felhő jön, inkább az este folyamán kell esőre számítani, 20-21 óra környékén érkezhet meg a csapadék, és erős szél is, élénk északnyugati, nyugati szél társul majd emellé, úgyhogy erre mindenképpen készüljön. A hétvégére ránézve szintén ilyen semmilyen időnk lesz, maradjunk annyiban, holnap hidegfront erős széllel, vasárnap hidegfront zivatarokkal, ezt jósolja az időkép, de a hőfok az 32-33 körül alakul, úgyhogy azzal talán nem lesz probléma, szorványosan pedig eső is előfordulhat. Az pollenterhelésre ránézve gyorsan, csalánfélék és gombák vannak közepesen jelen a levegőben, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, és ő tud segíteni. És akkor az orvos meteorológiára most már ténylegesen rátérve, napközben kánikula várható, melegfrontra fokozottan érzékenyeknek a tünetei erősödnek fel, emiatt fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok, fáradékonyság, ez mind előfordulhat. Nehéz légzés, légszomj is, rosszabbodhat az asztmások állapota. Magas lesz a stroke, valamint az infarktusok kockázata, de azért a túlnyomóan napos idő jó hatással lesz a hangulatunkra, a közérzetünkre. Erősítsük immunrendszerünket, ez még nagyon fontos, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, vitaminokat, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, ami lehetőleg víz legyen, nem pedig valami cukrosüdítő vagy alkohol. Ilyenkor a nagy melegben az meg tudja ütni az embert. Úgyhogy ez minden, amit az időjárásról tudni kell még a mai nap folyamán. Rátérünk még az összegzésünkre, aztán természetesen elbúcsúzunk egymástól. Elő viszont még a Krisztál énekel, ne menjen sehova. Antrit reggel!

Antrit reggel. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Csoda, szép napot kívánok! Ez az Antrit reggel, 3 perc múlva.
1: Termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Na igen, most kívánok csoda szép reggelt, mert hogy véget ért a mai reggelünk, 3 perc múlva már 10 óránál járunk, ez pedig azt is jelenti, hogy könnyes búcsút kell vennünk, de előbb összegezzük reggelünket, mi történt. Reggel ugye ébredeztünk, köszöntöttük névnaposainkat, születésnaposainkat, ránéztünk előtte a hírekre és az időjárásra, ami nagyon szép és nagyon jó lesz a mai napon, legalábbis a meleg egy kicsit tompíthat rajta, de egyébként tök jó napsütéses időnk lesz. Aztán 7 órakor érkezett Sasi, akivel a napi ötöstől kérdeztük azt, hogy a gyümölcslevest hidegen, avagy melegen szeretik, egyébként pedig többnyire abban egyezhetünk meg, hogy ők hidegen eszik. Aztán a 8 órában beszélgettünk programokról, receptekről, végül pedig 9 órakor Máté Péter Szekszárváros alpolgármestere érkezett hozzánk, aki elmondta a város ügyes-bajos dolgaival kapcsolatban tudnivalókat, például a parkolók helyzetéről, a varjakról, vagy éppességgel az Energia Parknak a fejlesztéséről. Úgyhogy beszélgettünk is, természetesen ránéztünk az utakra és az időjárásra, most pedig megérkeztünk ide, nem egész 2 perc múlva 10 órához, úgyhogy én leteszem már a lantot. Kívánok a folytatásban további jó rádiózást Géci Adriennel, aki hozza a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit, további szép napot és kellemes hétvégét a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: orvosnak lenni jó?
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Friss ízek, szuper árak, csak a CBA-ban. Chio Oven paprikás chips 229 forint, friss szőlő 899, paradicsom 395, zamatos őszi barack 799 forint per kilogramm. Húspulttal rendelkező üzleteinkben a csont nélküli sertéslapocka csak 1299 forint. Finomat jó áron a CBA-ban. Ajánlatunk július 16-ától 19-ig érvényes.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találtak korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott be hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek.
3: Rádió Andrét időjárás.
4: A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki jégeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Andrét FM 105.1.
0: szép pénteket kívánok önöknek, én Gíci Adrián vagyok, a hírek mögöttünk, a ma kedvencei és a tegnap slágerei pedig már is folytatódnak, mert csak egyet kell aludni a hétvégéig, úgyhogy hangolódjunk rá együtt.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

számú kedvencei és a tegnap slágerei ez a rádiontrit. Hogyha Szekszárdon vagy Tolnavár megyében tervezik a pénteki programokat, akkor jó hírünk van, a napsütésé lesz a főszerep, és napközben számottevő csapadék nem várható. Igazi nyári időre készülhetünk, délután akár 33 fok körüli maximumokkal. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak helyenként élénkülhet meg a déli eszél. Az esti órákban azonban már érkezik a változás, egy hidegfront hatására egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, miközben a szél északnyugatira fordul és több felé megerősödik. Hogyha este borozást, teraszozást vagy szabadtéri programot terveznek a szekszárdi dombok között, akkor érdemes figyelni az időjárás alakulását. A hétvégén is marad egyébként a nyárias hangulat, de már változékonyabb formában. Holnap a napsütés mellett gomoly felők is képződnek, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, miközben az északnyugati szél sok felé élénkelős lesz. A hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul. Vasárnap ismét sok napsütés várható, napközben csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar. Estére azonban egy újabb hidegfront érkezik, amely ismét csapadékot és megerősödő szelet hozhat. Érdemes tehát kihasználni a hétvége napos óráit, ugyanakkor jó ötlet figyelni az aktuális előrejelzéseket is, mert a zivatarok helyenként gyorsan kialakulhatnak. Rádió! Antrit!

0: Ama kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. A nyári estéken sokszor csak a tücskök ciripelését halljuk, pedig ilyenkor a baglyok is életre kelnek. Tolna megyében így Szekszárd környékén is több bagolyfaj él, amelyek fontos szerepet töltenek be a természet egyensúlyának fenntartásában, hiszen rengeteg rágcsálót és rovart fogyasztanak. Most pedig mi is segíthetünk nekik, legalább egy szavazattal. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elindította a 2027-es év madara választást, ahol három különleges bagolyfaj közül lehet kiválasztani a kedvencet, a gyöngybaglyot, a macskabaglyot és a füles kuvikot. A kezdeményezés nem csak játék, hanem arra is felhívja a figyelmet, hogy ezeknek a madaraknak az élőhelyei egyre inkább veszélybe kerülnek, ezért fontos a természetes környezet megőrzése. A három jelölt közül a gyöngybagoly különösen nehéz helyzetben van, bár sokan ismerik jellegzetes világos tollazatáról és szív alakú arcáról, egyre kevesebb megfelelő költőhelyet talál, mert a padlástereket és templomtornyokat gyakran lezárják. A macskabagoly ezzel szemben jól alkalmazkodik a környezethez, nem csak erdőkben, hanem városi parkokban is előfordul, jellegzetes nyávogásra emlékeztető hangját pedig sokan felismerik. A legkisebb jelöltek egyike a füles kuvik, amely országszerte megtalálható ott, ahol elegendő rovartáplálékot és megfelelő búvóhelyet talál. Tehát, hogyha szeretnének beleszólni abba, hogy melyik bagoly viselhesse a 2027-es év madara címet, akkor július 31-ig még leadhatják voksukat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizza ma mai kínálata. Itt nyírségi gombóc levessel várnak bennünket. Az A menü leves plusz sertés ragú, sztroganoff módra jezmirizsel, a B menü pedig leves plusz diós gúba vaníliasodóval. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt terkonyos csirke vagy sertés ragú levessel várnak bennünket. A főételek közül pedig kérhető aranygaluska vaníliasodóval, vagy választható brokkolis zöldséghússal, a C menü pedig gombás sertés szelet rizssel vagy tésztával. A szász étteremben pedig ma lencsegulyást ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü túrógombóc cukros tejföllel, a B menü pedig brokkolis sajttal töltött karaj rántva burgonyapürével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy olyan előadó következik, aki évtizedek óta meghatározó alakja az R&B és a soul világának. Többszörös Grammy-díjas énekesnőm, akinek dalai mindig tele vannak érzelemmel és erővel. Mel is érkezik Mary J. Blige itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 11 órát mutat az óra, úgyhogy érkeznek a hírek. Utána pedig természetesen visszatérünk, és folytatjuk a péntek délelőttöt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban?
7: Játék?
6: Igen!
7: Tánc?
6: Igen!
7: Közös kaland a gyerekekkel?
6: Igen, igen, igen!
8: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Útfelújítások kezdődtek szerte az országban. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. A kamerákat is bevetnék. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország, mondta Kárván András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottsági meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is, a gyönyörű Gerecse tájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes Tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Jan Zakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki jégeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit, FM 101.
0: Újra itt vagyunk a hírek után, szép pénteket kívánok, lassan a déli órákhoz közeledünk, a hétvége pedig már karnyújtásnyira van, maradjanak velünk, mert egymást követik a jobbnál jobb slágerek.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: Amó kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Mit csinálnak hallgatói most hétvégén? Amíg nincs programjuk, érőgvest ajánlok egyet. Ma is holnap ismét benépesül a nagydorogi iskolaudvar, hiszen érkezik a nagydorogi falunap. Színes programokkal, koncertekkel és családi kikapcsolódással várják az érdeklődőket. Ma 18 órától Kalap Jakab műsora nyitja a színpadi programokat, ezt követi a Dreams zenekar fellépése, majd este a Delta koncertje. A napot DJ Bonyász diszkója zárja. Holnap már reggeltől sport és közösségi programok várják az érdeklődőket, lesz labdarúgó torna, főzőverseny, katonai akadálypálya, gyermek és tánc műsorok, harmonika szó, habparti, este pedig a TLG akusztik és a Blues Travelben koncertje hangolja a közönséget a bikini nagy koncertre. Az estét hajnalig tartó bál zárja. A rendezvény ideje alatt Vidán Park, Légvár, Körhinta, arcfestés és még számos meglepetés is várja a legkisebbeket. Mindez tehát a nagydorogi falunap keretében ezen a hétvégén. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: Rádió Andrit.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Egy kellemes nyári programot szeretnék most hallgatóim figyelmébe ajánlani. Július 24-én és 25-én ismét közösségi élményekkel, családi programokkal és remek koncertekkel vár mindenkit a Madocsai Falunap. Pénteken már délutántól változatos gyermekprogramok, Hungarikum játszótér, happarti, arcfestés, óriás buborék és LC kamionozás várja a családokat. A színpadon kalapjakab, majd a gesztenye akusztik gondoskodik a jó hangulatról.

0: Emellett kiállítás megnyitó is színesíti a napot. Szombaton reggel halászlé főzőversennyel kezdődik a program, délután pedig a polgármesteri köszöntőt követően kulturális műsorok, néptánc bemutatók és koncertek várják a közönséget. Este Dr. Béres koncertje után tombol a sorsolás és hajnalig tartó bál zárja a falunapot. A hétvége során lovaskocsikázás, katonai és rendőrségi bemutatók, tűzoltóautó, gyermekprogramok és számos további kísérő program gondoskodik arról, hogy minden korosztály jól érezze magát. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló, hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
3: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a TAR kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó!
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A pizzám a mai kínálata. Itt nyírségi gombóclevessel várnak bennünket. Az A menü leves plusz sertésragú, stroganoff módra jezmirizsel, a B menü pedig leves plusz diósgóba vaníliasodóval. A Café Amaretto étterem mai kínálata. Itt tárkonyos, csirke vagy sertésragú levessel várnak bennünket. A főételek közül pedig kérhető aranygaluska vaníliasodóval, vagy választható brokkolis zöldséghússal, a C menü pedig gombás sertésszelet rizssel vagy tésztával. A Szász étteremben pedig ma lencsegulyást ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü túrógombóc cukros tejföllel, a B menü pedig brokkolis sajttal töltött karaj rántva burgonya pürével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A péntek, akkor kell egy dal, ami azonnal meghozza a hétvégi hangulatot. Pitbull neve pedig szinte egyet jelent a bulival, a Don't Stop the Party pedig pontosan erről szól. Pörgés, jókedv és rengeteg energia. Ez szól most itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan déli harangszó és a térség legfontosabb hírei következnek, ezután pedig ismét jövünk vissza és folytatjuk a pénteki zenei válogatást. Tartsanak velünk a hírek után is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 0-24-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
5: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Országos elismerés Tolna megyei iskolarendőrnek. Befejeződött az átigazolási szezon a Tarka SZC-nél. Pénteken kánikulára készülhetünk. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Országos elismerésben részesült László Emőd a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság iskolaőre. Dr. Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettes a példamutató tevékenység elismeréseként adományozta számára a hónap iskolaőre címet. László Emőd a Déli Agrárszakképzési Centrum Aponyi Sándor mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégiumban lengyelen lát el iskolaőri szolgálatot. Mindennapi munkája során kiemelt figyelmet fordít a tanulók biztonságára, a konfliktusok megelőzésére és a nyugodt, biztonságos iskolai környezet fenntartására, határozott, ugyanakkor higgadt fellépésének, következetes munkavégzésének és segítőkész hozzáállásának köszönhetően kivívta a diákok bizalmát és tiszteletét. A pedagógusok és a szülők visszajelzései egyaránt azt igazolják, hogy közvetlen személyisége, empatikus hozzáállása, valamint példamutató konfliktus kezelési készsége nagyban hozzájárul az iskola közösségének biztonságérzetéhez. Az elismerő oklevelet július 16-án dr. Vörös Viktória, az Országos Rendőrfőkapitányság iskola partnerségi osztályának vezetője adta át a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság épületében. A jutalmazottnak az országos elismeréshez személyesen gratulált Szabó Zoltán, Tolna vármegyei bűnügyi rendőrfőkapitány helyettes is. A kitüntetés újabb bizonyítéka annak, hogy az iskolaőri szolgálat meghatározó szerepet tölt be a köznevelési intézmények biztonságának erősítésében, valamint hogy a magas színvonalon végzett elhivatott munka országos szinten is elismerést érdemel. Nyár közepén is ülésezett Szekszárd közgyűlése, amelynek során egy fontos napi rendet későbbre halasztottak, tudtuk meg Berlinggel Attila polgármester Facebook oldaláról. Az önkormányzat eltökélt az új lakások építése iránt, amellyel kapcsolatban több koncepció is készült már korábban. Az elmúlt napokban ezzel kapcsolatban a polgármester egyeztetett dr. Sárosi József országgyűlési képviselővel, akinek a kérésére az ezzel kapcsolatos döntéseket elnapolták, ugyanis a kormányzat feltett szándéka önkormányzati bérlakás programot indít a közeljövőben. Közös célunk a városunkban letelepedni vágyó fiatalok segítése, minél komfortosabb lakásokkal, ezen fogunk együtt dolgozni a jövőben, olvasható a posztban. Megkezdődött a vakáció és eljött a táborozások ideje. A Tamási Járási Hivatal munkatársai a hét folyamán két táborba is kaptak meghívást, ahol az állatvédelem fontosságára hívták fel a figyelmet. A Tamási Művelődési Központ táborozóival együtt meglátogatták a Tamási Állatvédő Egyesület kutya otthonát, ahol beszélgettek a gyerekekkel arról, hogy mit jelent a felelős állattartás, és megismerhették az otthonban folyó munkát, a gazdira váró kutyusokat. A Tamási Kosárlabda Sportegyesület táborozóit pedig meglátogatták Muffinnal és Karinnal, a két gazdira vágyó kutyával, akik nagyon komfortosan érezték magukat a sportcsarnokban. Természetesen itt is szóba került a felelős állattartás kérdése, az állatvédelem legfontosabb témái. A beszélgetést követően ez irányú tudásukról a gyerekek egy kis feladatlap kitöltésével számot is adtak, és a legügyesebbek apró ajándékba részesültek. A nyári leállás előtt és után is színes programokkal várja a Babits Mihály Kulturális Központ a művészetek szerelmeseit. A részletekről Gödrei Zoltán, az intézmény kommunikációs osztályvezetője beszél.
8: Több programmal is várjuk a kedves hallgatókat a következő napokban, viszont szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy intézményünk, a Babits Mihály Kulturális Központ, beleértve az Agora mozit is, július 20 és augusztus 2 között zárva tart. Úgyhogy ezt tessenek figyelembe venni, amikor hozzánk készülnek. Nagy szeretettel várunk augusztus 3-ától újfent mindenkit, egy picit tehát elmegyünk mi is pihenni. Szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, kedves vendégeink figyelmét, hogy azért a honlapon tudnak tájékozódni több mindenről is, így arról is, hogy megjelent a 2026-27-es színházi évadot bemutató kis füzetkénk, tehát online már elérhető, abban minden fontos információt megtalálnak, nagyon-nagyon jó darabokat hoztunk minden korosztály számára. Egyébként 2 felnőtt és 3 gyermekbérlettel várjuk a színházak szerelmeseit a Babits Mihály Kulturális Központban, úgyhogy ismételten olyan darabokat választottunk, amelyek meghitt pillanatokat, szórakoztató perceket és valódi színházi élmény nyújtanak a világot jelentő deszkák szerelmeseinek. És szeretném felhívni a figyelmet, hogy a nyári leállás előtt még természetesen lehet hozzánk jönni moziba is. Vetítjük a Vajana című színes szinkronizált amerikai kalandfilmet, valamint Christopher Nolan giga mega filmje is, az Odüsszeia is debütál nálunk is. Ezt is meg lehet tekinteni július 16 és 19 között, ez egy szinkronizált angol-amerikai kalandfilm, 172 perc hosszú, úgyhogy ez is egy kiváló élményt kínál. Utána már csak augusztus 4-től lehet mozizni, a Sivatag fia című színes szinkronizált francia családi kalandfilmmel várunk mindenkit. Minden programmal kapcsolatban részletes információ a www.szexárdagora.hu oldalon, valamint a Facebook, Insta és TikTok szájtjainkon.
7: Befejeződött az átigazolási szezon a Tarka SC-nél, a részletekről Szabó Noémi szakmai és sportigazgató számol be.
9: Teljesen kész van most már a 26-27-es bajnoki keretünk, aminek nagyon örülünk, sokat dolgoztunk ezért a nyáron. Egy picit más felfogásban igazoltunk, mint az elmúlt években. Nem lesz ugyanis 4 légiós a csapatnál, csak 2 külföldi játékosunk lesz, egy fiatal kubai és egy fiatal amerikai. Mind a 2-en 4-es-5-ös poszton, center poszton bevethetőek. A magyar magunk pedig már ezt megelőzően kialakult. Azt gondolom, hogy talán a legnagyobb fogása az idei bajnok csapatból Rátkai Eszter és Tóth Orsi, akik ugye Pécsről érkeznek hozzánk, de nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy sikerült a Vasas Akadémiától Jáni Zsófiát megszereznünk, illetve Dávid Miát Fehérvárról, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis magyar mag alakul. Dombai Rékának még volt szerződése, ő kulcskérdés, hogy marad Szekszárdon, hiszen ő lesz a csapatnak minden bizonnyal az egyik fővezére. Építünk szekszárdi fiatalokra továbbra is, a Szűcs Grétire, Nyári Denizre, Hencsik Adrira és Pomsár Annára, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó kis 12 tagú kerettel tudjuk majd megkezdeni az alapozást. Egyébként augusztus 10-én hétfőn kezdi majd meg a felnőtt NB1-es csapatunk a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban a munkát. Az első fontos megmérettetésre Brünóban kerül majd sor. Augusztus 28-29-30, ez egy hétvégi dátum, péntek vasárnap, ekkor utazik Csehországba a felnőtt csapatunk, itt már azért látszani fog a körvonal, hogy mi az, amit szeretnénk játszani, mint támadásban, mint védekezésben, úgyhogy nagyon bizakodóak vagyunk, egy fiatal, agilis, meglepetés csapatot szerettünk volna létrehozni, és én nagyon bízom ebben, hogy ez sikerül, és mindenképpen szeretnénk az idei 7. helyről jóval előrébb lépni a következő szezonban.
7: Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás, a kora reggeli 14-21 fokot követően délutánra 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A délutáni órák második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik a déli szelet. Szekszárdon és a Vétel körzetben a hajnali 18 fokot követően napközben 35 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Szép pénteket kívánok Önöknek, túl vagyunk a déli híreken, és már igazán érezni a hétvége hangulatát. Akár dolgoznak még, akár már a pihenés tervezik, remélem, hogy jó társaság vagyunk. Jönnek is tovább a kedvenc zenék.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrét. Hogyha hétvégére még nincs programjuk, Tolna vármegyéből sem kell messzire utazni egy igazi nyári fesztivál élményért. A Duna túloldalán Mohácson a mai nappal kezdődött a Dunamenti Hal Fesztivál, amely 3 napon át várja a látogatókat, gasztronómiai különlegességekkel és kulturális programokkal. Immár 8. alkalommal rendezik meg Mohácson a Dunamenti Hal Fesztivált. A szervező célja idén is az, hogy a dunamenti települések hagyományait, ízeit és közösségeit hozzák közelebb egymáshoz. A rendezvény egyik főszereplője természetesen a hal. A látogatók megkóstolhatják a mohácsi halászlét, a halcsopörköltet, valamint a frissen sült süllőt, pisztrengot, keszeget és pontyot is. A gasztronómiai kínálat mellett főzőverseny, kézműves és őstermelői vásár, gyermekprogramok, népművészeti bemutatók és kulturális előadások is várják az érdeklődőket. A Schwab utcában a nemzetiségi hagyományok kapnak hangsúlyt, esténként pedig koncertek és utcabál szórakoztatják a közönséget. A fesztivál vasárnap ünnepi szentmisével és a több száz hagyományőrzőt felvonultató Schwab menettel zárul. Mohács Szekszárdról és Tolna vármegye több településéről is könnyen elérhető, így akár egy egynapos kirándulás célpontja is lehet a hétvégén.
1: Rádió Andrét!

0: A mo kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, most pedig egy fontos fogyasztóvédelmi információ következik. Tolna vármegyében is érdemes átnézni az otthoni kamrát, mert országos termék visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Országos termék visszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az összes Riva márkájú instant levesre és instant tésztára, miután laboratóriumi vizsgálatok során szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki egyes termékekben. A hatóság tájékoztatása szerint a visszahívás nem csupán egy-egy gyártási tételt érint, hanem valamennyi ízesítésre, kiszerelésre és minőség megőrzési időre kiterjed. Az intézkedés hátterében egy több európai országot érintő járványügyi vizsgálat áll, amely összefüggést talált a megbetegedések és az érintett termékek fogyasztása között. A fogyasztóvédelem arra figyelmeztet, hogy az instant tésztek elkészítéséhez használt forró víz sem jelent biztos védelmet a baktériummal szemben, ezért az érintett termékeket semmiképpen sem ajánlott elfogyasztani. A vásárlókat arra kérik, hogy ellenőrizzék az otthoni készleteiket. Hogyha Riva márkájú instant levest vagy tésztát találnak, ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére, ahol a vételárat visszatérítik. A szalmonella fertőzés leggyakoribb tünetei a hasmenés, a hányás, a láz, a hasi fájdalom és a hányinger. Amennyiben valaki ilyen panaszokat tapasztal az érintett termékfogyasztását követően, és a tünetek egy-két napon belül nem enyhülnek vagy súlyosbodnak, mielőbb forduljon orvoshoz.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy kis időutazás következik most a diszkó korszak aranyéveiben. A Casey and the Sunshine Band olyan slágereket adott a világnak, amelyek ma is pillanatok alatt táncra perdítik a hallgatókat. Érkezik egy igazi klasszikus tőlük. Itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Adom már is tovább a stafétát kollégámnak, Fekete Dávidnak, a délután további részét már vele tölthetik el. És szép pénteket, aztán pedig majd kellemes hétvégét, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadpage.hu.
5: Már megint egy hétfőked? Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
6: Friss ízek, szuper árak, csak a CBA-ban. Chio Oven paprikás chips 229 forint, friss szőlő 899, paradicsom 395, zamatos őszi barack 799 forint per kilogramm. Húspulttal rendelkező üzleteinkben a csont nélküli sertéslapocka csak 1299 forint. Finomat jó áron a CBA-ban. Ajánlatunk július 16-tól 19-ig érvényes.
2: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
7: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fensíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. Két bozót tűz is volt a Pest vármegyei város környékén. Egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fensíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztult el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat, a természet pedig évekre szóló sebet kapott. Veresegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegléthez. Náluk sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést, legyen-e tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-a ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márkanév alatt forgalmazott instant leves és tiszta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban rendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a szalmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. A BRFK kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki jégeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
8: Pazar péntek délután itt az Antriton. Erre a napra várunk vasárnap este óta, már tényleg a célegyenesben vagyunk. Nyomjuk meg, mondjuk a Honey Beast-tel.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon! Rádió Andrét!

Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma július 17-e van, mint azt tudja, hogy lássuk meg gyorsan, mik is tartoznak a dátumhoz. Először is mindenek előtt sok boldogságot ma Eleknek és Endrének, akik nevük napjukat ünnepelhetik. Aztán lássuk, akik a szülinaposok, például David Hasselhoff, amerikai színész, 90-es évek legendája, Angela Merkel, német politikus, szövetségi kancellárnő, vagy Merz Tamás, olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó, szövetségi kapitány, szintén ma ünnepelhet. Vásári André operaénekessel, aki a 2009-es Csillag születik tehetségkutató műsor felfedezettje volt, és Verrasztó Evelin magyar Európa bajnok úszónővel karöltve ünnepelhetnek. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van rá. Aztán csapjuk még föl gyorsan a kalendáriumot. 1936-ban a spanyol rádióban elhangzó kódolt közlemény miszerint egész Spanyolország felett felhőtlen az égbolt, enyomán megindul Francisco Franco tábornok kormány ellenes katonai lázadása, tehát kitör a spanyol polgárháború. Aztán 75-ben az űrhajózás történetének első amerikai-szovjet közös vállalkozása zajlott, összekapcsolódott és 44 órán át együtt repült a Soyuz 19 és az Apollo 18 űrhajó. Végül

0: pedig 2010-ben Pakson mérték az év legmagasabb hőmérsékleti értékét, akkor 36,8 fok volt e napon. Nagyjából ennyi a múlt, elég sok minden történt azért, és elég sok minden van még előttünk is. Tudja jól, a legnagyobb dalok.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Amfit, ahol a ma kedvencei és a tegnapságai szólnak, az információk után ismét a zenéje a főszerep, és vannak olyan előadók, akikre nincsenek szavak, és nem is kellenek, mert minden hang elmond mindent. A most következő Celine Dion is ilyen.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnapságereivel! Ez a Rádió Amfit!

0: Ez a Rádió Antrit, és hát általában ilyenkor nagyon pörög az idő, most viszont péntek valamikor nyilvánvalóan ólom, lábakon cammog csak, de ettől függetlenül egy óránk már el is röppent a folytatásban. Hát szintén nem lassítunk, legalábbis mi nem lassítunk, úgyhogy a remek zenék mellett meglessük az utakat is, ahogy mindig, úgyhogy hírek, aztán pedig útinfo számít örök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csúcs technológia Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
6: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandúr Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 06353044431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találta korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott be el hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki jégeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: No, már itt is vagyunk az útinfóval, lássuk csak. Az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán továbbra is útkarbantartási munkák miatt lezárták a leállósávot és egy forgalmi sávot a 174-es és a 176-os kilométerek között, ahogy azt elmondtuk már párszor a héten. Aztán maradva az M6-oson, de egy kicsit odébb a Sárpilis magasságában a 154-es és a 161-es kilométerek között, a másik oldalon, tehát az országhatár felé vezető oldalon, szintén a leállósáv is egy forgalmi sáv van lezárva aszfaltozás miatt, és továbbra is az M6-oson, de most már Fáccánkertnél járunk, a 132-es és a 133-as kilométerek között egy forgalmi sávot lezártak hézag és a repedés kiöntés miatt. Ezek tehát az M6-os munkálatok, de vannak még ezen túl is, például Pörbő után árokpatka és szegélyrendezés zajlik az 55-ös főúr 110-es és 111-es kilométerek között, félpályás lezárásra kell számítani ezen a szakaszon. Hogyha ez nem volna elég, akkor továbbra is kasszálnak az 5603-as Bátazi Bonyhár összekötő út 1-es és 21-es kilométerek között, ott munkagép miatt kell lassabb haladásra, illetve fennakadásra készülni. Ezen túl Szekszárdra közelítve azt látom, hogy bedugult egy picikét az elkerülő ott a Volánbusz környékén, meg a Tarsai lakótelep környékén, úgyhogy ott lassabb haladásra kell készülni, ezen túl viszont elméletileg szabad a pálya, ugyanakkor vezessen körültekintően, óvatosan a szabályokat betartva, jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Bazar péntek délután itt az Antriton, Fekete Dávid vagyok, az útinfok után is, mint a dalokon a fókusz, ezek az órák a legnehezebbek, tudom, de amíg nincs vége, addig sajnos nincs vége, erről énekel Lenny Kravitz.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és hát fél három is elmúlt már, lessük meg, hogy milyen időjárásban lesz részünk a nap további részében. Melegben, 34-35 fok környékén alakul a maximum, tényleg meleg van, és amire figyelmeztetnek az az, hogy zivatar is jöhet, majd este 9 óra magasságára talán ideér, de lehet, hogy ugyanúgy kikerül minket, ahogy az elmúlt időszakban szinte mindig kikerült, emellé pedig 24 fok lesz majd este, úgyhogy ha bulikázni indul, akkor nem kell kabát, mert ez a 24 fok, az szerintem egészen meleg lesz. Majd holnapra 33 fokot jósolnak előre változóan napos felhős égbolttal, vasárnapra pedig hidegfrontot zivatarokkal, 32 fok maximummal, így tervezze tehát a hétvégéjét, hogyha programokról van szó. Zenéljünk tovább!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antrit, ahol a kedvencei és a tegnap slágerei szólnak, az információk után újra zenélünk. A napokban jött ki egy film előzetes, ami arról szól, hogy Stallone hogyan jutott el a Rocky forgatásáig, izgalmasnak tűnik. És hogyha már Rocky, akkor Eye of the Tiger!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hát pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul olyan nagyon, hogy újabb óránk végéhez értünk, úgyhogy szusszanak egyet, és átadom a mikrofont Jolinak, aki beszámol a régió legfontosabb történéseiről, aztán pedig nyomjuk tovább.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Friss ízek, szuperárak, csak a CBA-ban. Chio Oven paprikás chips 229 forint, friss szőlő 899, paradicsom 395, zamatos őszi barack 799 forint per kilogramm. Húspulttal rendelkező üzleteinkben a csont nélküli sertéslapocka csak 1299 forint. Finomat jó áron a CBA-ban. Ajánlatunk július 16-tól 19-ig érvényes.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Több részletben megújul az energiapark. Lehet kiépített vízhálózat Medina szőlőhegyen. Záporokat hozhat egy hidegfront szombaton. Jó napot kívánok, Janner Gyali vagyok. 2026. július 17-én pénteken 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Más hatóságok mellett már az ügyészség nevével és adataival is visszaélnek adathalás csalók az interneten. A napokban Tolna vármegyében is előfordult olyan eset, hogy a címzett egy ismeretlen elkövetőtől azzal a tartalommal kapott e-mailt, amely szerint ellene, illetve a cég ellen büntető eljárás van folyamatban, amelyhez kapcsolódó dokumentumokat egy linkre kattintva érheti el. Az aláírásnál egy külföldi név és a magyar ügyészség megnevezés szerepelt. Természetesen ez és a hasonló leggyakrabban adategyeztetésre felhívó levelek teljesen hamisak. Az adathalászok célja az, hogy az áldozatok a megadott linkre kattintsanak. Mindenki legyen körültekintő, ne kattintson, ne nyissa meg a linket, vagy a gyanús hivatkozást, és az ilyen üzenetekre ne válaszoljon. A legfőbb ügyészség a hivatalos honlapján 2026. július 13-án tett közzé egy felhívást, amelyben a hasonló csalások jellemzőit és módszereit gyűjtötték össze. Nagyon fontos, hogy az ügyészség sosem küld e-mailben linket a nyomozati írat, vagy büntetőeljáráshoz kapcsolódó dokumentumok letöltésére, valamint nem tájékoztatja a feljelentettet a nyomozás megindításáról. Ezután is felhívják a figyelmet, hogy az ügyészség e-mail címeinek végződése mindig mku.hu, illetve a hivatalos elérhetőségek mindig naprakészen megtalálhatók az ügyészség hivatalos honlapján a www.ügyesség.hu/elérhetőségek oldalon. A Tolna vármegyei egyenruhások számos bűn és baleset megelőzési tanáccsal látták el a gyerekeket a gondtalan táborozás és nyári szünet érdekében. A Fonyódligeti Erzsébet táborban 2026. július 15-én Hősök napja néven rendeztek egész napos programot a szervezők. A délelőtt folyamán a rendőrség, a Magyar Honvédség, a MÁV, a katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat és más szervezetek képviselői várták a táborlakóit. A programon több százan vettek részt. A táborban a rendőrség részéről a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, bűn és baleset megelőzési szakemberei, segítő polgárőrök, továbbá a rendészeti képzésben tanuló Déli ASC Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium diákjai számos programmal készültek a gyerekeknek. A táborozók többek között az internet használattal és annak veszélyeivel kapcsolatosan tölthettek ki teszteket, valamint a vagyonvédelemről és a 112-es segélyhívó használatának fontosságáról beszélgettek. Fel és kipróbálhatták a rendőrségnél használatos csapatszolgálati felszereléseket is, amely különösen a fiúk körében volt népszerű. Sokan kipróbálták a részegséget és a bódultságot szimuláló szemüveget is. A gyerekek egy célbadobó játék során megtapasztalhatták, hogy mi módon változhatnak meg érzékeink az alkohol és a drog hatására. A tolnai polgárőrök jóvoltából pedig egy kerékpáros akadálypályán próbálhatták ki ügyességüket a táborlakók. A versenyképes járások programnak köszönhetően több részben megújul Szekszárd legnagyobb játszótere az Energia Park. A részletekről Máté Péter, Szekszárd város alpolgármestere beszél.
7: A versenyképes járás programból elkezdtük az Energia Parkot fejleszteni. Ez a fejlesztés hosszabb időt vesz igénybe, mint ahogy gondoltuk, sajnos az aszfaltozás az nem sikerült első körön, másodikra se és harmadikra sikerült az aszfaltozás, ez hosszú időt vett igénybe. Tavaly ősszel kezdődött az első ütem, utána az állt rajta egy pócsa, a következő, a második ütem az idén meg kellett várni, még fölmerszik az időjárás, és ebben is volt egy hiba, ami hibát korrigálni kellett még, tehát ez kész van, és most a Kressz Parknak a készítését láthatjuk, annyi, hogy a kerítés még hiányozni fog, de maga a festés és a tábla helyezések azok a végig, tehát ez már látható lesz. Utána következik a kerítés építése a másik oldalon, ahol egy kosárpálya és egy két iroda pálya, ami nem szabványos, de a kosárpálya az talán szabványos lesz. A két kosárpalánkkal, ez külön színű festésekkel lesz, valószínűleg egyik fehérrel, a másik sárgával lesz, fontos, hogy el lehessen különíteni. Utána következik a lótalomokkal a játéképítés és a motorvécé építése, ami régi vágyam, hogy itt legyen egy motorvécé, ezt 20 éve is már kezdeményeztem, sajnos nem sikerült idáig, most viszont meglesz egy gondnál biztos vécé. Év végére, novemberben fejlődik minden valószínű. Még a fagyok előtt.
6: Dr. Sárosi József a kabinetének egy részével Medina Szőlőhegyen járt, ahol ismét szembesültek egy évtizedek óta húzódó problémával, tudtuk meg az országgyűlési képviselő Facebook oldaláról. A település részén máig nincs kiépített vízhálózat, ez a mindennapokban óriási nehézséget jelent az ott élő családok számára. A korábbi országgyűlési képviselő a helyieknek 20 éven át újra és újra megígérte a megoldást, mégsem történt valódi előrelépés. Sőt, 2012 környékén egy 300 méteres csőszakaszt is megépítettek, amely végül használhatatlan maradt. Inkább látványberuházás volt, mint valódi segítség. Én nem ígérgetni szeretnék, hanem megoldani ezt a problémát, ezért már felvettem a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal, és kezdeményeztem, hogy készítsék el a vízhálózat kiépítésének megvalósítható tervét. Hiszem, hogy a hazaérkező uniós forrásokból ezt a beruházást is meg lehet valósítani. Minden erőmmel azon fogok dolgozni, hogy Medina Szőlőhegy lakói végre hozzájussanak ahhoz az alapvető közszolgáltatáshoz, amely minden magyar embernek jár. Az ott élők nem újabb ígéreteket, hanem tiszta vizet és valódi megoldást érdemelnek, olvasható a képviselő posztjában. Színe zenei programokkal várja a FAD Domboriba látogatókat a Dunaág 7139 Egyesület. A közelgő eseményekről Takács Anikót, az Egyesület elnökét kérdeztük.
8: Nagyon örülök annak, hogy idén is folytatódhat ugye a Zenél a Strand Neked című zenei programsorozatunk. A tavalyi évben óriási siker volt az Egyesületünk számára. A célunk ugyanaz, mint tavaly, minél több élőzenét, közösségi élményt és kikapcsolódási lehetőséget vinni FAD Domboriba, hogy a helyiek és a hozzánk érkező vendégek is együtt élvezhessék ezt a nyári hangulatot, ami nagyon-nagyon különleges. Ezen a hétvégén szombaton délután 4 órától a Másképp zenekar fog fellépni a színpadra, vasárnap pedig szintén 4 órától egy különleges beach karaoke parti lesz, Edo fogja várni azokat, akik nem csak hallgatni, hanem énekelni is szeretnének. Aztán pedig a következő hétvégén a Strandfesztivál miatt kimarad az a hétvégén, július utolsó pénteki napján viszont 5 órától a Saxolú fog egy különleges előadást tartani, hiszen egy DJ szaxofon testvérpáros fogja ezt a hangulatot hozni nekünk a Trannak a színpadához, majd pedig augusztus 1-én szombaton 4 órától tábori emese, másodikán vasárnap 3 órától pedig kalus fogja szórakoztatni ugye a közönségünket. Mindenkit szeretettel várunk FAD Domboriba, és bízunk benne, hogy idén is sokan választják a jó zenét, a közösségi élményeket és a nyár legszebb pillanatait a Zenél a Strand Neked programsorozaton a Dunaág 7139 Egyesület szervezésében élvezhetik az idelátogatók, és érdemes a FAD Dombori üdülőtele Facebook csoportját követni, és nézni, hogy mikor milyen zenei élmények várják a strandra érkezőket.
6: Szombatra virradóan észak-nyugat felől egy hidegfront hozhat záporok a zivatarokat, majd napközben főként északkeleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő helyenként csapadék. Feltámad, többfelé megerősödik a nyugati... Észak-nyugatira forduló szél, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Kora reggel 17 és 23, délután 26 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk. Továbbra is az Alföldön lesz a legmelegebb. Szekszárdon a hajnali 20 fok után napközben 33 fok várható.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
6: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Ez a Rádió Antrit, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, meg velem Fekete Dávid vagyok. Jólinak köszönjük a híreket, az Imagine Dragonsnak pedig, hogy ellátogattak hozzánk. Halljuk, mit tudnak.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap. Rádió Antrit.

Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és képzelj el, hogy új majomfajt fedeztek fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a Lomami Nemzeti Parkban, írja a Sky News, News alapján a Telex. A bejelentés azért is érdekes, mert az elmúlt 75 évben mindössze 5 darab új főemlőst azonosítottak Afrikában. A mostani felfedezés a Colobus Congoensis nevet kapta. Narancssárga ajkairól könnyű felismerni. A

0: Tudósok szerint csendes és rejtélyes kis állatról van szó. A majmot a helyiek már egyébként korábban megfigyelték, sőt nevet is adtak neki, ám ez még kevés volt ahhoz, hogy új fajként ismerjék el. A tudományos folyóiratokban közzétett publikációk is kellettek hozzá. Először 2008-ban sikerült lefotózni, de a felvételen csak az állat egy része volt látható, de már ekkor felmerült a gyanú, hogy a majom egy új alfaj lehet. Egy évtizeddel később Jean-Pierre Capale vezetésével indítottak expedíciót a faj létezésének igazolására, és 7-szer fényképezték le a majmot különböző helyszíneken. A majom fekete szőrzete, amelyen a száj körül halvány foltok vannak, nem hasonlít a térségben ismert egyetlen főemlős faj szőrzetéhez sem, olvasható a publikációban. Nagyon érdekes, hogy még mindig találunk új fajokat, és még lehet, hogy mennyi mindent nem tudunk, ugye? Nagyon sok mindent nem tudunk, azt viszont tudjuk, hogy továbbra is a legnagyobbak pörögnek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Már megint egy hétfőkedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antrit, és hát minden pénteken a munkaidő végezte előtt úgy fél órával már azon bosszankodik az ember, hogy nem igaz, hogy nem lehet az egészet elengedni és csak úgy elrepülni végre. Hát arra biztos alkalmas ez az idő, hogy repülni megtanuljunk a Foo Fighters-től. Learn to fly!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Ez a Rádió Antrit, amiről korábban már megtudtuk, hogy még Finnországból is hallgatnak, meg Szlovákiából is volt nyereményjáték győztesünk, és ma olyan történt, ami szintén nem minden nap esik meg velünk. Budapestről küldtek nekünk levelet az Anett Tourstól, kiemelték, hogy az Antrit tetszett meg nekik. Leginkább munkaidőben hallgatnak egy nagy hangfalról, amiben most még éppen benne vagyunk, már mint hogy a munkaidőben, úgyhogy innen is üdvözlet Szilvinek, Erikának és Julinak, és hallgassanak továbbra is minket. Nagyon jó munkához pedig szóljon egy dal, amit kértek, egy igazi scooter klasszikus. How much is the fish?
1: Rádió Antrit.

0: so don't call me up.
1: Ez a Rádió Antra, itt mindjárt négy, mindjárt még a Melónak, de a mi a hazaúton is elkísérjük, dalok bekészítve, infók frissítve, úgyhogy maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Történelmi vasútfejlesztéstől döntött a kormány, összehangolt akció volt a déli pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési tervel készítésén is, amely 10 évnél és hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Ezen a héten elmarad, új időpontban rendezik meg a 44. Balaton átúszást, írták közleményükben a szervezők. A Hungaromet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balaton átúszást nem tartja meg július 18-19-én a hétvégén. Helyette július 25-én szombaton tervezik megrendezni az eseményt. Az új időpontról július 23-án döntenek a szervezők. A döntést azzal indokolt, hogy szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel zajlott összehangolt akció ma a déli pályaudvar környékén, a Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több partner együttműködésével, közölte a társaság. Az akció során megtisztították a pályaudvar aluljáró szintjét, a kerengő területét, a lépcső feljárót és a villamos megállókat, a rendőrök és a közterület felügyelők a MÁV csoport támogatásával ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat. Újra nőttek a budapesti albérletárak az egyetemisták rohama előtt. Bár júniusban két hónap csökkenés után ismét nőttek az árak a fővárosban, az éves 4,7%-os drágulás így is majdnem 5 éves negatív rekord. A felsőoktatási ponthatárok július 23-ai kihirdetése hagyományosan felélénkíti az albérletpiacot is, hiszen a leendő egyetemisták nagy tömegben vadásznak a legjobb lakásokra. Budapesten eddig is nehéz volt jó állapotú kiadó lakást találni megfelelő áron. Várhatóan most a kereslet növekedése csak tovább fokozza ezt, írja elemzésében egy nagy hazai bank. A legkönnyebben Budapesten a 30-55 négyzetméteres egy-két szobás bútorozott vagy legalább gépesített, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakásokat lehet kiadni. Elkeserítő látványt nyújtanak a magyarországi folyók és tavak. Az aszály miatt veszélybe került a tatai öregtó, 23 éves mélyponton a vízszintje. Egymás után dönti a negatív rekordokat a velencei tó. Napi 1 cm-nyi tapad a Balaton, módosítani kellett a kék szalagvítorlás verseny útvonalát, írja Kubit. Látványosan csökken a Duna vízszintje is. Baján bezárták a szabad strandokat. Rekord alacsony a Dráva vízszintje, a Tápió hajta vidékéről pedig kettő dolog hiányzik, a Tápió és a hajta.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd néhány zivatar már kialakulhat, amely késő este felé a középső ország részt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadéki jégeső és viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható. Nyugaton mérhetik az alacsonyabb értékeket.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit FM 101.
1: És vége a melónak, csak eljutottunk ez a pillanathoz, és együtt itt az Antriton Fekete Dávid vagyok. Kezdődhet hamarosan a hétvége, és igen, megérdemli, hogy úgy érezze magát, akár egy All-Star.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, 16.31 van jelen pillanatban, és hogyha véletlenül még úton lenne, akkor segítünk, hogy merre ne menjen, vagy merre, mire készüljön. Kezdjük azzal, hogy itt Szekszárdon mi a helyzet a forgalommal. Dugó alakult ki, legalábbis az útinform térképe szerint, az elkerülőn a Dr. Hadnagy Albert utcától egészen a buszállomásig, ott tehát tényleg lassú haladásra kell számítani. Emellett az Arany Jánosban van fennakadás, a Bezerédi utcában, illetve a kórház környékén is kicsit feltorlódott a forgalom. Ha ez nem volna elég, akkor a Csatári utca is vöröslik, aztán a Csatári körforgalomnál szintén bedugult egy picikét a forgalom, úgyhogy ezeken a szakaszokon bizony lassú haladásra kell számítani és készülni, így tervezze meg tehát az útvonalat, hogyha bármerre is közlekedni kíván. Ezen túl nyilvánvalóan továbbra is munkálatok vannak az M6-os autópályán, például a 174-es és a 176-os kilométerek között a Budapest felé vezető oldalon a leállósávot és egy forgalmi sávot lezártak, ahogyan Sárpilis magasságában szintén az M6-oson a 154-es és a 161-es kilométerek között, de az országhatár felé vezető oldalon zárták le a leállósávot és egy forgalmi sávot aszfaltozás miatt. Ezen túl elméletileg szabad a pálya, ugyanakkor vezessen körültekintően óvatosan, a szabályokat betartva. Jó utat kívánunk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Reklám.
1: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
0: Ennyi volt a reklám!
3: Ez a Rádió Alt. Rita remélem hazaért, ledobta cuccait, láncait és gondjait, és már azon tanakodik, hogy hogyan is eressze le a gőzt, és mondjuk, hogy kinek köszönje meg, hogy meglátogatja. Jason Derulo is itt lesz. Glad you came!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Alt.

0: Ez a Rádió Antrit, újabb óra végéhez értünk, mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt együtt, de az is izgalmas lesz, mert körülnézünk a világban picikét, és mellé aláfestésként továbbra is szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fennsíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. 2 bozót tűz is volt a Pest vármegyei város környékén. Egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fennsíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztult el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat. A természet pedig évekre szóló sebet kapott. Veresegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegléthez. Náluk sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést. Legyen-e tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-a ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márkanév alatt forgalmazott instant leves és tiszta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban megrendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a Salmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. A BRFK kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhő képződés a nyugati, délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, meg velem Fekete Dávid vagyok. Utolsó óránkhoz értünk, megnyomjuk ezt is. Érkezik a Level 42.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és ahogy eddig azt tettük ezen a héten, ajánlom egy kicsikét magunkat, nézzünk körül, hogy mi is történt a mai nap. Hát például az antrit.hu-n megírtunk csomó-csomó cikket arról, hogy előbb a rendőrség, most pedig az ügyészség nevével élnek vissza csalók, úgyhogy erre fontos odafigyelni, antrit.hu. Aztán a Magyar Honvédség táborában gyerekek bilincsben voltak, mert hogy kipróbálhatták nyilvánvalóan. Közel 100 kórházi dolgozó adott vért, ez nagyon-nagyon nemes tett. Aztán egy kis rossz hír, hogy írtatlan iramban apad a Duna, erről is friss infokat találhat az antrit.hu-n. Végül pedig ami legutolsó mai cikkünk, a dobogó harmadik fokán pöfög rezétgőzös. Itt egy szavazás alapján tölt el, hogy a Gemenci-Erdei vasút lett a harmadik kedvenc az országban, úgyhogy ezt is ajánlom. Antrit.hu minden információt megtalál, és YouTube csatornánkat is ajánlom még, hiszen olyan beszélgetéseket hallgathat vissza, mint például Sági Lajosné Ilonával a könyvtárosi hivatás szépségeiről, vagy az alkotói pályáról, munkásságról Bechtel Helgával, vagy például a legutóbbi Antrit Training Zónát is megtalálja majd, ahol azon tanakodtunk Faragó Zsolttal, hogy ki mondja meg, mi a jó testalkat, úgyhogy a YouTube csatornánkat is ajánlom, ahogyan a Facebook oldalunkat, meg nyilvánvalóan weboldalunkat, az antrit.hu-t, meg hát nyilván a rádiót magát, hiszen folyamatosan jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Készen állsz a nyár legforróbb leározására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Friss ízek, szuper árak, csak a CBA-ban. Chio Oven paprikás chips 229 forint, friss szőlő 899, paradicsom 395, zamatos őszi barack 799 forint per kilogramm. Húspulttal rendelkező üzleteinkben a csont nélküli sertéslapocka csak 1299 forint. Finomat jó áron a CBA-ban. Ajánlatunk július 16-ától 19-ig érvényes.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez továbbra is az Antrit, na meg a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Utolsó fél órákra kanyarodtunk, töltsük el ezt is együtt, remek dalokat hallgatva, nem is lehet másképp, hiszen érkezik Summer, Back to Friends.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Véget ért a móka mára, zárul. Hát a mókatára, vagy éppen most nyílik ki, hiszen lehet menni bulikázni itt a hétvége, úgyhogy jó szórakozást, kellemes pihenést kívánok. Egész héten együtt voltunk délután, hétfő reggel 6-tól várom ismét, kezdjük együtt a hetet, addig is minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Haló!
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találta korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott be hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek.
2: Rádió Andrét időjárás.
8: Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhő képződés a nyugati, délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: got something I want to talk about.
1: Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú víg nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpage.hu.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Andrét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Már megint egy hétfőkedd?
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Útfelújítások kezdődtek szerte az országban. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. A kamerákat is bevetnék. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország, mondta Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottsági meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is a gyönyörű Gerecse tájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes Tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Jan Zakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: úgy szeretnék én lenni a csókirály.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: www.ibvr.hu.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Ez a rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Történelmi vasútfejlesztéstől döntött a kormány, összehangolt akció volt a déli pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél és hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Ezen a héten elmarad, új időpontban rendezik meg a 44. Balatonátúszást, írták közleményükben a szervezők. A Hungaromet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balatonátúszást nem tartja meg július 18-19-én a hétvégén. Helyette július 25-én szombaton tervezik megrendezni az eseményt. Az új időpontról július 23-án döntenek a szervezők. A döntést azzal indokolt, hogy szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel zajlott összehangolt akció ma a déli pályaudvar környékén, a Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több partner együttműködésével, közölte a társaság. Az akció során megtisztították a pályaudvar aluljáró szintjét, a kerengő területét, a lépcső feljárót és a villamos megállókat, a rendőrök és a közterület felügyelők a MÁV csoport támogatásával ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat. Újra nőttek a budapesti albérletárak az egyetemisták rohama előtt. Bár júniusban 2 hónap csökkenés után ismét nőttek az árak a fővárosban, az éves 4,7%-os drágulás így is majdnem 5 éves negatív rekord. A felsőoktatási ponthatárok július 23-ai kihirdetése hagyományosan felélénkíti az albérletpiacot is, hiszen a leendő egyetemisták nagy tömegben vadásznak a legjobb lakásokra. Budapesten eddig is nehéz volt jó állapotú kiadó lakást találni megfelelő áron. Várhatóan most a kereslet növekedése csak tovább fokozza ezt, írja elemzésében egy nagy hazai bank. A legkönnyebben Budapesten a 30-55 négyzetméteres egy-két szobás bútorozott vagy legalább gépesített, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakásokat lehet kiadni. Elkeserítő látványt nyújtanak a magyarországi folyók és tavak. Az aszály miatt veszélybe került a tatai öregtó 23 éves mélyponton a vízszintje. Egymás után dönti a negatív rekordokat a Velencei tó. Napi 1 cm-nél tapad a Balaton, módosítani kellett a kék szalagvítorlás verseny útvonalát, írja a Kubit. Látványosan csökken a Duna vízszintje is. Baján bezárták a szabad strandokat. Rekord alacsony a Dráva vízszintje, a Tápió hajta vidékéről pedig kettő dolog hiányzik, a Tápió és a hajta.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fennsíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. Két bozót tűz is volt a Pest vármegyei város környékén, egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fennsíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztult el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat. A természet pedig évekre szóló sebet kapott. Veresegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegrédhez. Náluk sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést. Legyen-e tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-a ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márkanév alatt forgalmazott instant leves és tiszta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban megrendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a Salmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. A BRFK kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban, és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Javítaná a közbiztonságot a főpolgármester, a rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A főpolgármester a jövőben nagyobb rendőri jelenlétet, rendszeres szakmai konzultációkat és egy addiktológiai utcai szolgálat megszervezését ígérte. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása érdekében azonban nem csak rendészeti, hanem szociális intézkedésekre is szükség van, mivel a problémák gyökere gyakran mélyebb társadalmi kérdésekben rejlik. A főpolgármester szerint a mély szegénység, az állami gondozott fiatalok hajléktalanságba taszítása, a kudarcot vallott drogpolitika, valamint az addiktológiai és pszichiátriai ellátás összeomlása mind hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához. A rekordhőség már a rezsiszámlákon is nyomot hagy. Egyre többet költünk lakásunk hűtésére. Alig 6 év alatt megduplázódott a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az egész Unióban. A trend hátterében a rendkívül forró évek állnak. Idén júniusban például Nyugat-Európában minden korábbinál melegebb volt, tudósított a Euronews. Az uniós háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása 2018 és 24 között megduplázódott. Ausztriában például 22 terajoule-ról 253-ra nőtt a fogyasztás, ami a maga több mint 1000%-os bővülésével a legnagyobb növekedést jelenti. Csehországban 244, Olaszországban pedig közel 200%-os volt a bővülés. A hűtésre fordított energiafelhasználás Magyarországon is több mint duplájára emelkedett, nálunk 171%-os növekedést regisztráltak. Új kapitánya van Pest vármegyének. A belügyminiszter vármegyei rendőrfőkapitányokat bízott meg, közölte a belügyminisztérium. Pósvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal megbízta a rendőrfőkapitányi beosztás ellátásával a Pest vármegyei rendőrfőkapitányságon Horváth András rendőrdandártábornokot, valamint a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányságon Terjék Gábor rendőrdandártábornokot, áll a tárca közleményében. Barátnője munkahelyéről lopott el egy autót egy budapesti férfi, de megbánta, bement, bevallotta. Egy 14. kerületi cégnél dolgozó férfi tett bejelentést a rendőrségen július 6-án, mivel nem találtak korábban a parkolóban hagyott munkahelyi autóját, irodájában hagyott laptopját, valamint pár ezer forint készpénzt, és arra gyanakodott, hogy ezeket valaki ellophatta. A nyomozók szemlét tartottak és az adatgyűjtés során eljutottak egy a cégnél dolgozó nőhöz, majd kiderítették, hogy a nő párja juthatott be hajnalban a telephelyre és vihette el az autót, a pénzt és a számítógépet. A 41 éves K. Gábor az eset után két nappal július 8-án délután megjelent a budapesti rendőrfőkapitányság 14. kerületi rendőrkapitányságán, ahol elmondta, hogy miután ellopta a céges autót, rájött, hogy butaságot csinált. Ezért egy 17. kerületi zsákutcában hagyta a járművet, ám a laptopot már eladta, a pénzt elköltötte. A nyomozók az autót megtalálták és visszaadták a cégnek.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat mögötte, sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhő képződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű. Így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Ő csak intett, és hopp, tovalibbent. Az meg feljött, és rögtön el is ment. Az meg beintett, hátra se fordult.

Ha az csak füttyelt, s én hogy rohantam, az ott fázott, és én betakartam, s ő csak bólint.

0: Rádió Andrét.
1: Mondd meg, ki vagy, és hány darab reggeltől estig ragyogjon a nap, a csend beszél, hallgass velem, szoríts magadhoz szép kedvesen,

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Útfelújítások kezdődtek szerte az országban. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. A kamerákat is bevetnék. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország, mondta Kárván András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottsági meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is, a gyönyörű Gerecse tájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes Tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Jan Zakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Indoklásuk szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szombaton a csapadéksáv elhagyja hazánkat, mögötte sokat süt majd a nap. Erőteljesebb gomoly felhőképződés a nyugati, délnyugati harmadban és kisebb eséllyel az északkeleti tájakon valószínű, így zápor, zivatar is ezeken a részeken alakulhat ki. A minimum 16 és 23, a maximum 28 és 35 fok között változhat.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Rádió. Altri Hit.
1: Fény, az élet kéke gém veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva élek. Mosolyogva nézek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogból.